DJ, so listen.

Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Dacia.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Lak az utam legvégén. Kiben bízhatok, ha elárul az élet? Végállomás, és le is járt a bérlet. Megfogadtam, nem alszik ki a fényed. Édesapám, nem

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Még napokig kitart a hőség, kevesebb a baleset a vasúti átjárókban, a forróságban is dolgoznak a méhek. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Még napokig kitart a forróság, érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód is. Az extrém meleg már az egészséges szervezetet is megterhelheti. A szakemberek felhívják a figyelmet a rendszeres folyadékfogyasztásra, a fényvédelemre és arra, hogy a legmelegebb órákban kerüljük a tűzőnapot. Az ország több pontján vízosztópontok és párakapuk segítenek elviselni a hőséget. A szárazság miatt országszerte érvényben van a tűzgyújtási tilalom is. Idén eddig 21 baleset történt a vasúti átjárókban, ez csökkenés a korábbi évekhez képest. A tapasztalatok szerint ugyanakkor a nyári időszakban több baleset történik. A MÁV csoport közölte, ilyenkor ugrásszerűen megnő az utakon az autósok, kerékpárosok és gyalogosok száma, ezért kiemelten fontos a szabályok betartása. Az idei eseteknél 10 vesztették életüket, a tragédiák mindegyikét figyelmetlenség okozta. Hozzátették, folytatják az Érj haza biztonságban kampányt, amely a legfontosabb vasút biztonsági szabályokra hívja fel a figyelmet. A legnagyobb hőségben sem pihennek a méhek, ezekben a napokban is gyűjtik a nektárt, miközben a kaptár hőmérsékletének szabályozásáról is gondoskodnak, tudtuk meg Bros Pétertől, a Magyarországos Méhészeti Egyesület elnökétől.
2: Most a napraforgó virágzása, ami körülbelül július 1-én szokott kezdődni, az úgynevezett nyári mélegelőkön vannak a méhek, mondok néhány növényt, szelid gesztenye, kislevelű, nagylevelű hárs, majd lassan nyílik az ezüst hárs, facélia, ugye a mézontófű, mustár, olajretek. Itt a méhészek megpróbálnak olyan mélegelőt keresni, hogy a méhek virágporral töltődjenek fel, de a kaptár is megteljen mézzel.
1: Keddig kérhető pótlékmentes részletfizetés a gépjárműadóra, erre figyelmeztet a NAV. Az 5 havi részletfizetési kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobil alkalmazásban lehet benyújtani, indoklás és külön igazolások nélkül. Ugyancsak eddig a határidőig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalat csoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót is. Marad a perzselő forróság, sőt, tovább fokozódik a hőség, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk majd, csak elvétve lehet kevés gomoly felhő az égen. 36 és 41 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap is a napsütésé lesz a fő szerep a legmelegebb órákban, akár 42 fok is lehet majd. Kedden időnként már zavarhatják gomoly felhők a napsütést, és a Dunántúra megérkezhetnek az első záporok is. Az Alföldön még forróságra, akár 43 fokra is számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: csináljunk. Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világunk.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Után örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népem

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet. Mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami. Ha egy magad maradsz is,
1: lesz még valaki. Élvezd!
0: Ha minak látszik, ami marad itt, ne gondolkod túl a

ébreszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulhatsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy ezt szeretted rád, mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. június 28-a van vasárnap, reggel 6 óra.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. Pécsbook.
1: Ismét benépesül villány, történelmi pincesora. Óvodapedagógus keres a Városi Központi Óvoda. Tovább folytatódik a kánikula. Véget ért az idei Fishing on Orfű Fesztivál. Ismét teltházas volt a négynapos rendezvény, ezreket vonzott Baranya egyik legnépszerűbb zenei helyszínére. A megszokott családias hangulatban zajlott az esemény. A szervezők szerint a program iránt végig kiemelkedő volt az érdeklődés. A tóparti helyszíneken folyamatosan pezsgő élet fogadta a látogatókat. A nagy színpadokon a hazai könnyű zenei élet meghatározó előadói léptek fel. Emellett számos feltörekvő zenekar is kapott bemutatkozási lehetőséget. Népszerűek voltak az irodalmi beszélgetések, a civil programok is, kétszer is lehetett vért adni. A gasztronómiai kínálat is sokszínű volt idén. A szervezők külön figyelmet fordítottak a fenntarthatóságra. A fesztivál kánikulában zajlott. Július 2. hétvégén ismét benépesül villány történelmi pincesora és rendezvénytere. Az idei villányi rozé fesztivált július 10-e és 12-e között rendezik meg. A fesztivál évről évre a nyár egyik legnépszerűbb boros eseménye Magyarországon. Központjában a villányi rozéborok, a kiváló gasztronómia és persze az élő zene áll. A fesztivál története több mint másfél évtizedre nyúlik vissza. Az esemény mára a villányi borvidék egyik legfontosabb turisztikai programjává vált. Évről évre több ezer látogató érkezik a mediterrán hangulatú borvárosba. A vendégeket helyi pincészetek különleges borkóstolókkal várják, az ételkínálatban pedig a villányi és a baranyai ízek kapnak hangsúlyos szerepet. Berobbant az idei nyár eddigi legerősebb hőhullám a Magyarországra. Már harmadfokú a hőségriasztás. A Kárpát-medencébe délnyugat felől rendkívül meleg, száraz levegő érkezett. Ennek hatására napról napra emelkedik a hőmérséklet. A Hungaromet előrejelzései szerint ma országszerte 34 és 39 Celsius fok közötti csúcshőmérséklet várható. Baranyában délután 37-39 fokos lesz a hőség. A napsütés csak kevés fátyoz és gumó felhő zavarja, csapadék nem érkezik. A meteorológusok szerint a következő napokban tovább fokozódik a hőség. Hétfőn és kedden már helyenként 40 fokot is megközelítheti a csúcs. A mostani meleg egyébként több fokkal meghaladja a sok éves átlagot. Oroszi Beatrix tiszti főorvost hallja.
2: A nemzetközi és hazai tapasztalatok egyértelműek, mind egyéni szempontból jelentős kockázatot jelent a hőség, és jelentős terhet ró az egészségügyi ellátórendszerre is. Növekszik a mentőhívások száma, akár 400-450 plusz bejelentés is érkezett naponta a mentőszolgálathoz. Növekszik a sürgősségi beteg ellátást végző osztályoknak a forgalma, és megduplázódhatnak akár a balesetek miatti mentőhívás száma, is, és egyértelműen nő a halálozás a hőséghullámok idején. Tehát nagyon fontos, hogy kik vannak legnagyobb veszélynek kitéve. Ezt nagyon sokszor elmondtuk már, és talán mindenki tudja, hogy a legidősebbek és a legfiatalabbak, csecsemők és kisgyerekek, de ezen kívül a várandós nők, a szívérendszeri betegek, a légzőszervi betegek, a cukorbetegek, mozgásukban korlátozott emberek, a hajléktalanok, valamint mindazok, akik a szabadban vagy végzett fizikai munkát végeznek, vagy sportolnak. Tehát nagyon fontos, hogy a hőség senkit nem kímél. Életkortól függetlenül bárki kimerülhet a hőségtől, és bárki lehet rosszul. Tehát nagyon fontos, hogy az egészséges felnőtteknek is vigyezniük kell magára, magukra. Mit kérek önöktől? Azt kérem önöktől, hogy a következő napokban fokozottan figyeljenek oda, ne csak magukra, hanem családjukra, illetve a környezetükben élő emberekre is. Igyanak a megszokottnál többet, ugye, ahogy el szoktam mondani, ez víz legyen lehetőség szerint, kerüljék az alkoholos italok fogyasztását, főleg napközben, rosszul létet okozhat.
1: A harmadfokú hőségriasztás a legmagasabb fokozatú Magyarországon. Az országos tiszti főorvos akkor rendeli el, amikor a tartós hőség már komoly egészségügyi kockázatot jelent. A jelenlegi intézkedés Baranya vármegyére is érvényes június 30-a éjfélig. Vételkörzetünkben több intézkedés is életbe lépett. A baranyai önkormányzatok és intézmények gondoskodnak arról, hogy a lakosság számára klimatizált helyiségek álljanak rendelkezésre, ahol bárki lehűtheti magát. Ezek jellemzően kormányablakok, művelődési házak, könyvtárak, bevásárlóközpontok és egyes közintézmények. Az országos lista a katasztrófavédelem honlapján érhető el, és ott baranyára kell rákattintani, és akkor megjelennek a hűtött helyszínek. A hétvégén összesen 49 mise lesz a Pécsi és a környékbeli templomokban, ahol a vastag évszázados falaknak köszönhetően kellemes a hőmérséklet, tehát a lelki megnyugvás mellett testi felfrissülést is ígérnek az események. Ma délután és este többek között a Szent Ferenc, Szent László, Szent Erzsébet templomba várják a híveket, a miserend megtalálható a Pécs Aktuálon. Pécs első vidéki városként csatlakozott a Bíkó közösségéhez. A kezdeményezés lényege, hogy bárki részt vehet a közterületi fák öntözésében, ezzel segítve azok növekedését. A lehetőséget pénteken a Ledinen tartott eseményen népszerűsítették. A Bíkó alkalmazást androidos és iPhone-os telefonra is le lehet már tölteni, írja a Biocom. Óvodapedagógust keres a Pécsi Városközponti Óvoda. Postai úton is lehet pályázni, illetve e-mailben is a központ@városközpontioda.hu címre. Fontos, hogy büntetlen előéletű, cselekvőképes magyar állampolgár legyen, aki jelentkezik, és főiskolai óvodapedagógus végzettséggel rendelkezzen. A jelentkezési határidő július 28. Önkormányzati ingatlanokat jelölnek ki a pécsi civil szervezetek számára, erről döntött a közgyűlés. A döntés kifejezetten azokra az ingatlanokra vonatkozik, amelyek jelenleg nem hasznosítottak és alkalmasak lehetnek közösségi célú használatra. Fontos, hogy korábban is létezett egy támogatás, de ez most kiszámíthatóbbá válik, tudtuk meg az önkormányzattól. Csereszerződést kötöttek. A legutóbbi városi közgyűlésen arról döntöttek a pécsi honatyák, hogy az önkormányzat műtárgy ajándékozással vegyes csereszerződést köt a Kaspar Kft-vel. Ennek eredményeként egy kiemelkedő művészeti értékű, Lantos Ferenc tervei alapján készült térplasztika kerül az önkormányzat tulajdonába. Az alkotás ára bruttó 2 millió forint. Rövid, de eredményes látogatást tett a napokban horvát testvérvárosában a pécsi küldöttség. Az eszéki kulturális nyár megnyitóján olyan egyeztetéseket folytattak, amelyek számos jövőbeni együttműködésnek ágyaztak, megírja a pécsma.hu. A programot a Pannon Filharmonikusok nagyszabású filmzenei koncertje indította, a karmester Szűcs Apor volt. Idén is megtartják a köztisztviselők napját és a Semmelweis napot, mind a kettőt július első napján. A pécsi önkormányzattól megtudtuk, a törvényi előírásoknak megfelelően ez a nap munkaszüneti nap a közszolgálati tisztviselők számára, tehát nem fogadnak ügyfeleket a polgármesteri hivatalban, és az egészségügyi intézmények rendelő intézetei is zárva lesznek. Megkérdezte a Bama.hu a mesterséges intelligenciát, hogy amennyiben húsvér ember lenne, melyik baranyai településen telepedne a legszívesebben. A lap megjegyzi, nyilván az AI által összeállított sorrendet fenntartásukkal kell kezelni. A mesterséges intelligencia az ötödik helyre hosszú hetén sorolta. A negyedik Szigetvár, a harmadik Villány, a második Orfű, az első Pécs lett. Híreink végén az időjárásról. Folytatódik a hőség, a kánikula a legmelegebb órákban, mindenkinek azt javasolják, ne induljon útnak, maradjanak otthon, lesötétített és lehetőség szerint lehűtött lakásban. A legmelegebb órákban idehaza ma 35-40 fok valószínű, Baranyában 35-37 fok lesz a csúcshőmérséklet, mérsékelt délkeleti szél kíséretében, csapadék nem jön.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Június 28-a van, vasárnap, és a legjobb zenéket természetesen bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Nana, Lollival, de Sean Paul hangját is hallhatjuk majd. Az óra elsője pedig Vanessa Cartoné, ez a Thousand Miles, rádiózunk együtt egészen délután.
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Június 28-a van vasárnap, a névnaposok a Leventék és az Irének, a születésnaposok között Elon Muskot, Rubint Rékát, Vastag Tamást és Kevin De Bruynt köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan érkezem majd a mai nap témáival, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítása mellé. Itt lesz velem például Nana a Lolival hamarosan, a folytatás viszont Sean Paulé, ez a Get Busy most itt a Besten. Ébredjünk együtt! Check.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Nana és a Lowly. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, Pinkkel fogunk foglalkozni 7 óra után, aki stúdióba vonul, és jön a 10. stúdióalbuma, úgyhogy jönnek a részletek. Aztán 8 óra után pedig a Faith No More-ral fogunk foglalkozni, ugyanis a jelek szerint 2027-be visszatérnek, és végül a mai sportrovatban tudom, hogy dübörög a futballvilágbajnokság, de egy kis magyar fociról lesz szó, méghozzá Debrecenbe látogatunk el, és Dzsudzsák Balázs lesz egy kicsit célkeresztbe, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé, akiről majd hamarosan téma lesz a következőkben. Pink is énekelni fog majd a hírek után, a Don't Let Me Get Me-vel érkezik majd a Choice.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Ismét benépesül villány, történelmi pincesora. Óvodapedagógus keres a Városi Központi Óvoda. Tovább folytatódik a kánikula. Óvodapedagógust keres a Pécsi Városközponti Óvoda. Postai úton is lehet pályázni, illetve e-mailben is a központ@városközpontioda.hu címre. Fontos, hogy büntetlen előéletű, cselekvőképes magyar állampolgár legyen, aki jelentkezik, és főiskolai óvodapedagógus végzettséggel rendelkezzen. A jelentkezési határidő július 28. Önkormányzati ingatlanokat jelölnek ki a pécsi civil szervezetek számára, erről döntött a közgyűlés. A döntés kifejezetten azokra az ingatlanokra vonatkozik, amelyek jelenleg nem hasznosítottak és alkalmasak lehetnek közösségi célú használatra. Fontos, hogy korábban is létezett egy támogatás, de ez most kiszámíthatóbbá válik, tudtuk meg az önkormányzattól. Július 2. hétvégén ismét benépesül villány történelmi pincesora és rendezvénytere. Az idei villányi rozé fesztivált július 10-e és 12-e között rendezik meg. A fesztivál évről évre a nyár egyik legnépszerűbb boros eseménye Magyarországon. Központjában a villányi rozéborok, a kiváló gasztronómia és persze az élőzene áll. A fesztivál története több mint másfél évtizedre nyúlik vissza. Az esemény mára a villányi borvidék egyik legfontosabb turisztikai programjává vált. Évről évre több ezer látogató érkezik a mediterrán hangulatú borvárosba. A vendégeket helyi pincészetek különleges borkóstolókkal várják, az ételkínálatban pedig a villányi és a baranyai ízek kapnak hangsúlyos szerepet. A határokon túli magyarságért alapítvány június 28-án rendezi meg a barokk zenei kincsek a Pécsi Egyházmegye levéltárából című koncertet. Az eseményhez könyvbemutató is társul, a helyszín pedig a Pécsi Dóm kőtára lesz majd. Gázvezető rekonstrukciós munkák zajlanak Pécsett a Péter utcában. Július 19-ig a Has Mihály tér bejárata és a Hunyadi utca között dolgoznak a szakemberek. A munkával érintett szakaszon teljes útzár van érvényben. A környező utcákban pedig fontos, hogy figyeljük a táblákat, mert hogy megváltozott a forgalmi rend. Jó utat a Best FM-mel! Folytatódik a hőség, a kánikula legmelegebb órákban mindenkinek azt javasolják, ne induljon útnak, maradjanak otthon, lesötétített és lehetőség szerint lehűtött lakásban. A legmelegebb órákban idehaza ma 35-40 fok valószínű, Baranyában 35-37 fok lesz a csúcshőmérséklet, mérsékelt délkeleti szél kíséretében, csapadék nem jön.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Kim Mázzal és a Young Hearts Run Free. Igazán befűtött ez a dal, legalább olyannyira, mint az időjárás mostanában, ugyanis a kánikula hangulat az természetesen folytatódik a mai napot is illetően, méghozzá egy fokkal több lesz, mint ami a tegnapi csúcshőmérséklet volt, 38, és hát mondom városokra bontva, Budapesten 30 lesz majd, Budapesten egészen 37 fokig emelkednek meg majd a higany szállak, aztán Zalaegerszeg 35 fokos, Baja 38, Székesfehérvár 36 fokos lesz, és végül Egeren pedig 35 fokot mérhetünk. A legjobb zenék pedig szólnak az ébredés és a napindítás mellé, Akonnal megyünk tovább, ez a Lolli, most itt a Besten.

0: talán még meg is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Berobbant az idei nyár eddigi legerősebb hőhulláma. Csereszerződést kötött a pécsi önkormányzat. Közel 40 fok várható Baranyában. Berobbant az idei nyár eddigi legerősebb hőhulláma Magyarországra. Már harmadfokú a hőségriasztás. A Kárpát-medencébe délnyugat felől rendkívül meleg, száraz levegő érkezett. Ennek hatására napról napra emelkedik a hőmérséklet. A Hungaromet előrejelzései szerint ma országszerte 34 és 39 Celsius fok közötti csúcshőmérséklet várható. Baranyában délután 37-39 fokos lesz a hőség. A napsütés csak kevés fátyolz és gumoly felhő zavarja, csapadék nem érkezik. A meteorológusok szerint a következő napokban tovább fokozódik a hőség, hétfőn és kedden már helyenként 40 fokot is megközelítheti a csúcs. A mostani meleg egyébként több fokkal meghaladja a sok éves átlagot. Rövid, de eredményes látogatást tett a napokban horvát testvérvárosában a pécsi küldöttség. Az eszéki kulturális nyár megnyitóján olyan egyeztetéseket folytattak, amelyek számos jövőbeni együttműködésnek ágyaztak, megírja a pécsma.hu. A programot a Pannon Filharmonikusok nagyszabású filmzenei koncertje indította, a karmester Szűcs Apor volt. Csereszerződést kötöttek. A legutóbbi városi közgyűlésen arról döntöttek a pécsi honatyák, hogy az önkormányzat műtárgy ajándékozással vegyes csereszerződést köt a Kaspar Kft-vel. Ennek eredményeként egy kiemelkedő művészeti értékű, Lantos Ferenc tervei alapján készült térplasztika kerül az önkormányzat tulajdonába. Az alkotás ára bruttó 2 millió forint. Tűzsonglőrökkel találkozhatunk majd a Zsolnai Fényfesztiválon. Jön a parázsfészek július 2-ától, csütörtöktől vasárnapig minden nap élvezhetjük a tűzsonglőrök látványos előadásait Pécsett.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Gázhálózati munkák kezdődtek Pécsett a Megye utcában, a 4-es számú ház és a Papnövelde utca között. A munka miatt teljes útzár van érvényben, nem csak itt, hanem az Anna utca és a Papnövelde utca egy szakaszán is. A gyalogosok zavartalanul tudnak közlekedni. Jó utat kívánok! Folytatódik a hőség, a kánikula legmelegebb órákban mindenkinek azt javasolják, ne induljon útnak, maradjanak otthon, lesötétített és lehetőség szerint lehűtött lakásban. A legmelegebb órákban idehaza ma 35-40 fok valószínű, Baranyában 35-37 fok lesz a csúcshőmérséklet, mérsékelt délkeleti szél kíséretében, csapadék nem jön.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben az órában a Vagány Csajszival, Pinkkel foglalkozunk, akinek érkezik a 10. stúdióalbuma, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítása mellé, így június 28-án vasárnap a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, és énekel nekünk majd Melanie C, na meg a No Doubt-ban Gwen Stefani, ez az It's My Life!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék új zenei korszak kapujában van. Pink ugyanis csinálja az új stúdióalbumát, ami sorban a 10., és egy friss információ szerint ez izgalmas fejezetet nyithat az énekesnő pályafutásában. 2024-ben még egy hatalmasat turnézott, aztán 25 elején bevonult a stúdióba, mivel az alkotói folyamatában tudatosan elválasztja a koncertezést a dalszerzéstől. Friss hangzásvilág lesz, de radikális stílusváltásra nem kell számítani, de a zenei irányvonal egyértelműen aktuális lesz és bőven fejlődött. A fókusz jelenleg a stúdió munkálatok befejezésére és a nagyszabású felvezető kampány előkészítésére összpontosul. Úgyhogy Pink bent van a stúdióban, és hát hogyha elrobban ez az album, akkor nem kizárt, hogy újra turnénak fog indulni. Nagyon kívánom neki, hogy így legyen, egy vagány csajsziról beszélünk, és szerintem zseniális. Mind az előadás mondja, mind a zenéi. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább az ébredés és a napindítása mellé. Jön majd Brandy és Mónika dilemmája, a The Boy Is Mine, na meg most a Depeche Mode és a Free Love itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenik, ez volt a The Boy Is Mine, Brandy és Mónika dilemmája. Most egy rövid szünet következik, aztán folytatjuk az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Énekel majd nekünk George Michael is, na meg Robbie Williams is jön majd ezzel a dallal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Több intézkedés is életbe lépett a hőség miatt. Van, akinek nem kell július 1-én dolgoznia. Különleges dologról kérdezték meg a mesterséges intelligenciát. A harmadfokú hőségriasztás a legmagasabb fokozatú Magyarországon. Az országos tiszti főorvos akkor rendeli el, amikor a tartós hőség már komoly egészségügyi kockázatot jelent. A jelenlegi intézkedés Baranyavár megyére is érvényes június 30-a éjfélig. Vételkörzetünkben több intézkedés is életbe lépett. A baranyai önkormányzatok és intézmények gondoskodnak arról, hogy a lakosság számára klimatizált helyiségek álljanak rendelkezésre, ahol bárki lehűtheti magát. Ezek jellemzően kormányablakok, művelődési házak, könyvtárak, bevásárlóközpontok és egyes közintézmények. Az országos lista a katasztrófavédelem honlapján érhető el, és ott Baranyára kell rákattintani, és akkor megjelennek a hűtött helyszínek. Ófalu község önkormányzata a közösségi oldalán hívta fel a lakosság figyelmét arra, hogy a Mezőföldvíz Kft. Tájékoztatása szerint jelentősen csökkent a víztároló tartály vízkészlete. Kérik, mindenki ellenőrizze, nincs-e csőtörés az ingatlanján. Idén is megtartják a köztisztviselők napját és a Semmelweis napot, mind a kettőt július első napján. A pécsi önkormányzattól megtudtuk, a törvényi előírásoknak megfelelően ez a nap munkaszüneti nap a közszolgálati tisztviselők számára, tehát nem fogadnak ügyfeleket a polgármesteri hivatalban, és az egészségügyi intézmények rendelő intézetei is zárva lesznek. Megkérdezte a Bama.hu a mesterséges intelligenciát, hogy amennyiben húsvér ember lenne, melyik baranyai településen telepedne a legszívesebben. A lap megjegyzi, nyilván az AI által összeállított sorrendet fenntartásukkal kell kezelni. A mesterséges intelligencia az ötödik helyre hosszú hetén sorolta. A negyedik Szigetvár, a harmadik Villány, a második Orfű, az első Pécs lett.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: A hatos úton Hírnél a Zengő utca kereszteződésénél csomópont építési munkákat végeznek, a helyszínen útszűkület van. A hatos főúton a 173-as kilométernél felmarták az aszfaltot, a Pécs irányba vezető oldalon a kapaszkodó sávot pedig lezárták jó utat. Folytatódik a hőség, a kánikula a legmelegebb órákban, mindenkinek azt javasolják, ne induljon útnak, maradjanak otthon, lesötétített és lehetőség szerint lehűtött lakásban. A legmelegebb órákban idehaza ma 35-40 fok valószínű, Baranyában 35-37 fok lesz a csúcshőmérséklet, mérsékelt délkeleti szél kíséretében, csapadék nem jön.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Nagy Bogi oldalán hallhattuk Dest rappelni. Ez volt a Jól leszek újra. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Június 28-a van vasárnap. A névnaposok a Leventék és az Irének. A születésnaposok között pedig Rubint Rékát, Vastag Tamást, Kevin De Bruynt és Elon Muskot köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. 8 óra után jön majd a mai nap második témája. Nem másról lesz

szép sztori.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig természetesen folytatom a legjobb zenékkel az időutazást, és mellette beszélgetünk a Faith No More csapatáról, akik visszatérhetnek a színpadra, méghozzá 2027-re jósolják mindezt, de hogy mi alapján, azt is elárulom, na meg azt is, hogy kik lesznek itt velem a következő órában, hát például majd hallhatjuk a Love Message-t a Love Message-el, na meg Cardigans és Tom John közöse is szólni fog. Ez lesz majd a Burning Down to House.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Véget ért az idei Fishing on Orfű Fesztivál. A hétvégén összesen 49 misét tartanak. Nem lélegezhetünk fel, folytatódik a kánikula. A hétvégén összesen 49 mise lesz a Pécs és a környékbeli templomokban, ahol a vastag évszázados falaknak köszönhetően kellemes a hőmérséklet, tehát a lelki megnyugvás mellett testi felfrissülést is ígérnek az események. Ma délután és este többek között a Szent Ferenc, Szent László, Szent Erzsébet templomba várják a híveket, a miserend megtalálható a Pécs Aktuálon. Véget ért az idei Fishing on Orfű Fesztivál. Ismét teltházas volt a négynapos rendezvény, ezreket vonzott Baranya egyik legnépszerűbb zenei helyszínére. A megszokott családias hangulatban zajlott az esemény. A szervezők szerint a program iránt végig kiemelkedő volt az érdeklődés. A tóparti helyszíneken folyamatosan pezsgő élet fogadta a látogatókat. A nagy színpadokon a hazai könnyű zenei élet meghatározó előadói léptek fel. Emellett számos feltörekvő zenekar is kapott bemutatkozási lehetőséget. Népszerűek voltak az irodalmi beszélgetések, a civil programok is, kétszer is lehetett vért adni. A gasztronómiai kínálat is sokszínű volt idén. A szervezők külön figyelmet fordítottak a fenntarthatóságra. A fesztivál kánikulában zajlott. Pécs első vidéki városként csatlakozott a Bíkó közösségéhez. A kezdeményezés lényege, hogy bárki részt vehet a közterületi fák öntözésében, ezzel segítve azok növekedését. A lehetőséget pénteken a Ledinen tartott eseményen népszerűsítették. A Bíkó alkalmazást androidos és iPhone-os telefonra is le lehet már tölteni, írja a Biocom. Az év végéig nézhetjük meg a Bóbita Bábszínház zenés báb előadásaiból készült időszaki kiállítás Pécsett. A tárlat címe Dallam és Bábú együttemre. A társulat idén ünnepli 65. születésnapját.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Gázhálózati munkák kezdődtek Pécsett a Megye utcában, a 4-es számú ház és a Papnövelde utca között. A munka miatt teljes útzár van érvényben, nem csak itt, hanem az Anna utca és a Papnövelde utca egy szakaszán is. A gyalogosok zavartalanul tudnak közlekedni. Jó utat kívánok! Nem kell számítani az esti óránkra jelentős lehűlésre, hiszen vételkörzetünkben még este is 29-31 fok lesz. Holnap hajnalban 19-20 fokra ébredünk, és a hétfő melegebb lesz, mint a mai nap, hiszen 38-39 fok várható, egy felhő sem lesz az égen. Kedden egy-két gomoly felhő érkezik, de a hőmérséklet nem csökken majd Baranyában.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Június 28-a van vasárnap, és ebben az órában a Faith No More-ról lesz szó, akik a jelek szerint visszatérhetnek 2027-be. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. Indulunk Junior Jack-kel. Ez a Stupid Disco, rádiózunk együtt.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hosszú csend után a Faith No More egyetlen rejtélyes poszttal hozta lázba a rock zene világát. A zenekar a közösségi oldalán egy koncertközönséget ábrázoló fotót jelentetett meg a jól ismert 8-tagú csillagmotívummal és egyetlen sokat mondó felirattal 2027. Bár hivatalos magyarázat nem érkezett a képhez, a háttérben zajló események egyértelműen egy nagyszabású visszatérésre utalnak. Ezzel egyébként egy évtizedes szünet érhet véget. A zenekar utoljára ugyanis 2016-ban állt színpadra. A 98-ban már egyszer feloszlott, majd 2009-ben újra egyesült formáció egyelőre nem hirdetett meg konkrét turnédátumokat. A titokzatos előzetes azonban elég okot ad arra, hogy feltételezzük, hogy a rajongók jövőre újra élőben láthatják a zenekart. Nagyon kíváncsi vagyok erre, mert hát a Faith No More-t itt is nagyon szeretjük a Best FM-en, úgyhogy ez kétségtelen a mi generációnknak az egyik hatalmas nagy együttese, úgyhogy nagyon-nagyon kívánom, hogy a zenekar visszatérjen, és 2027-ben újra láthassuk, hogy élőben milyenek is voltak. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Love Message, egy szerelmes üzenettel, ez lesz majd a Love Message, most viszont Lady Gaga fog minket elkápráztatni. Ez az Always Remember Us This Way most itt a Besten.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Texas és az Inner Smile. Szép reggelt kívánok mindenkinek, június 28-a vasárnap van, a névnaposok a Leventék és az Irének, a születésnaposok között Elon Muskot, Rubin Trékát, Vastag Tamást és Kevin De Bruynt köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. A következő órában hamarosan majd Dzsudzsák Balázsral foglalkozunk a sportrovatba egy nagyon rövid ideig, aztán természetesen jönnek a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé, most egy rövid szünet, aztán itt lesz velem majd Janet Jackson, a That's the way love goes-zal érkezik majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Ismét benépesül Villány történelmi pincesora. Óvodapedagógus keres a Városi Központi Óvoda. Tovább folytatódik a kánikula. Óvodapedagógus keres a Pécsi Városközponti Óvoda. Postai úton is lehet pályázni, illetve e-mailben is a központ@városközpontioda.hu címre. Fontos, hogy büntetlen előéletű, cselekvőképes magyar állampolgár legyen, aki jelentkezik, és főiskolai óvodapedagógus végzettséggel rendelkezzen. A jelentkezési határidő július 28. Önkormányzati ingatlanokat jelölnek ki a pécsi civil szervezetek számára, erről döntött a közgyűlés. A döntés kifejezetten azokra az ingatlanokra vonatkozik, amelyek jelenleg nem hasznosítottak és alkalmasak lehetnek közösségi célú használatra. Fontos, hogy korábban is létezett egy támogatás, de ez most kiszámíthatóbbá válik, tudtuk meg az önkormányzattól. Július második hétvégén ismét benépesül villanytörténelmi pincesora és rendezvénytere. Az idei villányi rozéfesztivált július 10-e és 12-e között rendezik meg. A fesztivál évről évre a nyár egyik legnépszerűbb boros eseménye Magyarországon. Központjában a villányi rozéborok, a kiváló gasztronómia és persze az élő zene áll. A fesztivál története több mint másfél évtizedre nyúlik vissza. Az esemény mára a villányi borvidék egyik legfontosabb turisztikai programjává vált. Évről évre több ezer látogató érkezik a mediterrán hangulatú borvárosba. A vendégeket helyi pincészetek különleges borkóstolókkal várják, az ételkínálatban pedig a villányi és a baranyai ízek kapnak hangsúlyos szerepet. A határokon túli magyarságért alapítvány június 28-án rendezi meg a barokk zenei kincsek a Pécsi Egyházmegye levéltárából című koncertet. Az eseményhez könyvbemutató is társul, a helyszín pedig a Pécsi Dómkőtára lesz majd.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: A hatos úton Hírnél a Zengő utca kereszteződésénél csomópont építési munkákat végeznek, a helyszínen útszűkület van. A hatos főúton a 173-as kilométernél felmarták az aszfaltot, a Pécs irányba vezető oldalon a kapaszkodó sávot pedig lezárták jó utat. Nem kell számítani az esti órákra jelentős lehűlésre, hiszen vételkörzetünkben még este is 29-31 fok lesz. Holnap hajnalban 19-20 fokra ébredünk, és a hétfő melegebb lesz, mint a mai nap, hiszen 38-39 fok várható, egy felhő sem lesz az égen. Kedden egy-két gomoly felhő érkezik, de a hőmérséklet nem csökken majd Baranyában.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Tom Novi és Lima közöse a Now or Never. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Ahogy így múlnak az órák, egyre jobban melegszik az idő, úgyhogy nem győzöm hangsúlyozni, hogy figyeljünk a kánikulába egymásra. Hidratáljunk és természetesen vonuljunk inkább az árnyékba, mert egyrészt rongyá lehet égni, hogyha lehet ilyen szépen fogalmazni, és hát arról nem is beszélve, hogy a napszúrás se egy kellemes dolog. A csúcsomérséklet egyébként Budapesten majd 37 lesz, Zalaegerszegen 35, Baján 38, Székesfehérváron 36, és végül Egerben pedig 35. Frissüljünk fel a legjobb zenékkel közösen a folytatásban. Jön Shania Twain és a Man I Feel Like a Woman, most itt a Besten. Let's go, girls!

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 9 óra után pedig a sportrovatban egy kicsi magyar foci, méghozzá Dzsudzsák Balázsban célkeresztbe jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz az a Nelly Furtado, akit tavaly láthattunk nyáron Budapesten egy fesztiválon, és hát azóta bejelentette az énekesnő, hogy visszavonul, és nem fog színpadra állni, úgyhogy aki ott volt tavaly ezen a koncerten, az biztos, hogy nagyon szerencsésnek mondhatja magát. Most az I'm Like a Bird-el érkezik majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Berobbant az idei nyár eddigi legerősebb hőhulláma. Csereszerződést kötött a pécsi önkormányzat. Közel 40 fok várható Baranyában. Berobbant az idei nyár eddigi legerősebb hőhulláma Magyarországra. Már harmadfokú a hőségriasztás. A Kárpát-medencébe délnyugat felől rendkívül meleg, száraz levegő érkezett. Ennek hatására napról napra emelkedik a hőmérséklet. A Hungaromet előrejelzései szerint ma országszerte 34 és 39 Celsius fok közötti csúcshőmérséklet várható. Baranyában délután 37-39 fokos lesz a hőség. A napsütés csak kevés fátyoz és gumoly felhő zavarja, csapadék nem érkezik. A meteorológusok szerint a következő napokban tovább fokozódik a hőség. Hétfőn és kedden már helyenként 40 fokot is megközelítheti a csúcs. A mostani meleg egyébként több fokkal meghaladja a sok éves átlagot. Rövid, eredményes látogatást tett a napokban horvát testvérvárosában a pécsi küldöttség. Az eszéki kulturális nyár megnyitóján olyan egyeztetéseket folytattak, amelyek számos jövőbeni együttműködésnek ágyaztak, megírja a pécsma.hu. A programot a Pannon Filharmonikusok nagyszabású filmzenei koncertje indította, a karmester Szűcs Apor volt. Csereszerződést kötöttek. A legutóbbi városi közgyűlésen arról döntöttek a pécsi honatyák, hogy az önkormányzat műtárgy ajándékozással vegyes csereszerződést köt a Kaspar Kft-vel. Ennek eredményeként egy kiemelkedő művészeti értékű, Lantos Ferenc tervei alapján készült térplasztika kerül az önkormányzat tulajdonába. Az alkotás ára bruttó 2 millió forint. Tűzsonglőrökkel találkozhatunk majd a Zsolnai Fényfesztiválon. Jön a parázsfészek július 2-től, csütörtöktől vasárnapig minden nap élvezhetjük a tűzsonglőrök látványos előadásait Pécsett.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Gázhálózati munkák kezdődtek Pécsett a Megye utcában, a 4-es számú ház és a Papnövelde utca között. A munka miatt teljes útzár van érvényben, nem csak itt, hanem az Anna utca és a Papnövelde utca egy szakaszán is. A gyalogosok zavartalanul tudnak közlekedni. Jó utat kívánok! Nem kell számítani az esti óránkra jelentős lehűlésre, hiszen vételkörzetünkben még este is 29-31 fok lesz. Holnap hajnalban 19-20 fokra ébredünk, és a hétfő melegebb lesz, mint a mai nap, hiszen 38-39 fok várható, egy felhő sem lesz az égen. Kedden egy-két gomoly felhő érkezik, de a hőmérséklet nem csökken majd Baranyában.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Elmúlt 9, ami annyit tesz, hogy egy perc sport, méghozzá a sportrovatban a mai napon egy kicsi magyar foci, a célkeresztben pedig Dzsudzsák Balázs, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék, amik inkább uralják majd az órát, az ébredés és a napindítás mellé még ebben az órában. Itt lesz például velem Craig David is a Walking Away, a kezdés pedig Leona Lewis-i a Blading Love-val, a mikrofonnál Horváth Zoltán.
0: Best FM

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a New Level Empire és Dear Henny közöse a Neked Valóság, és ígértem, hogy nagyon pici sport, és a mai napon a magyar foci picit terítéken, tudom, hogy zajlik a futball világbajnokság, és akörül forog mindenki, pont ezért gondoltam, hogy egy kicsit legyünk rendhagyóak mások, ugyanis az NB1-ben szereplő Debrecen hivatalosan bejelentette, hogy újabb egy évre szerződik re Dzsudzsák Balázzsal, így 2027 nyaráig meghosszabbította a csapatkapitánnyal a szerződését. A hajdúksági klub közleménye szerint a kapitány visszatérése óta egyetlen idényben sem maradt adósa jó játékkal, a bejelentés pedig egy lelkes hajrá Dzsudzsi, hajrá Loki felkiáltással zárták. Dzsudzsák legutóbbi szezonban kulcsszerepet vállalt a Loki támadó csapatában, a kiírásban 6 góllal és 5 gólpasszal zárta ezt a szezont. A folytatásban pedig magunk mögött hagyjuk a futball világát, és jönnek a legjobb zenék. Itt lesz például velem a Backstreet Boys csapata, most viszont a Kenaloop-pal megyünk tovább itt a Besten.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Yeah, dip trap, the Fantasia.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Backstreet Boys csapata, a folytatásba pedig jön egy olyan dal, ami bebizonyította, hogy a dallamos rap balladáknak is óriási ereje van a táncparketteken. Jön a sötét lüktető klasszikus a Black Cat-ektől. Ez a Heartless most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk, indítjuk a Best hétvégét közösen. A következő órában már biztos, hogy itt lesz velem például az Outkast csapata, a Héjával érkeznek majd.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Több intézkedés is életbe lépett a hőség miatt. Van, akinek nem kell július 1-én dolgoznia. Különleges dologról kérdezték meg a mesterséges intelligenciát. A harmadfokú hőségriasztás a legmagasabb fokozatú Magyarországon. Az országos tiszti főorvos akkor rendeli el, amikor a tartós hőség már komoly egészségügyi kockázatot jelent. A jelenleg intézkedés Baranyavár megyére is érvényes június 30-a éjfélig. Vételkörzetünkben több intézkedés is életbe lépett. A baranyai önkormányzatok és intézmények gondoskodnak arról, hogy a lakosság számára klimatizált helyiségek álljanak rendelkezésre, ahol bárki lehűtheti magát. Ezek jellemzően kormányablakok, művelődési házak, könyvtárak, bevásárlóközpontok és egyes közintézmények. Az országos lista a katasztrófavédelem honlapján érhető el, és ott Baranyára kell rákattintani, és akkor megjelennek a hűtött helyszínek. Ófalu község önkormányzata a közösségi oldalán hívta fel a lakosság figyelmét arra, hogy a Mezőföldvíz Kft. Tájékoztatása szerint jelentősen csökkent a víztároló tartály vízkészlete. Kérik, mindenki ellenőrizze, nincs-e csőtörés az ingatlanján. Idén is megtartják a köztisztviselők napját és a Semmelweis napot, mind a kettőt július első napján. A pécsi önkormányzattól megtudtuk, a törvényi előírásoknak megfelelően ez a nap munkaszüneti nap a közszolgálati tisztviselők számára, tehát nem fogadnak ügyfeleket a polgármesteri hivatalban, és az egészségügyi intézmények rendelő intézetei is zárva lesznek. Megkérdezte a Bama.hu a mesterséges intelligenciát, hogy amennyiben húsvér ember lenne, melyik baranyai településen telepedne a legszívesebben. A lap megjegyzi, nyilván az AI által összeállított sorrendet fenntartásukkal kell kezelni. A mesterséges intelligencia az ötödik helyre hosszú hetén sorolta. A negyedik Szigetvár, a harmadik Villány, a második Orfű, az első Pécs lett.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: A hatos úton Hírnél a Zengő utca kereszteződésénél csomópont építési munkákat végeznek, a helyszínen útszűkület van. A hatos főúton a 173-as kilométernél felmarták az aszfaltot, a Pécs irányba vezető oldalon a kapaszkodó sávot pedig lezárták jó utat. Nem kell számítani az esti órákra jelentős lehűlésre, hiszen vételkörzetünkben még este is 29-31 fok lesz. Holnap hajnalban 19-20 fokra ébredünk, és a hétfő melegebb lesz, mint a mai nap, hiszen 38-39 fok várható, egy felhő sem lesz az égen. Kedden egy-két gomoly felhő érkezik, de a hőmérséklet nem csökken majd Baranyában.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Június 28-a van, vasárnap, indul a Best hétvége, dübörögnek a legjobb zenék, és próbálnak mindenkit felfrissíteni ebben a kánikulában. Itt lesz például velem az Outcast csapata a héjával, az óra elsője pedig a Fast Car. Rádiózunk együtt egészen délig.
0: Best FM, a

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a picture.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Honey Beats és a Kavarok. Szép napot kívánok mindenkinek, júni 28 van vasárnap, a Leventék és az Irének a névnaposok. A születésnaposok között pedig Elon Muskot, Rubintréket, Vastag Tamást és Kevin De Bruynt köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenéket pedig természetesen hozom. Itt lesz például velem a Stakabu a Here We Go-val, most viszont az I Love Your Smile-jal megyünk tovább itt a Bestet. Elnézést kérek, csak egy kollégám elkezdett nevetni itt a háttérbe, úgyhogy én sem bírtam ki. Ez a Best.

Spirit speaks righteous. Sister Cena says funky. How was I?

stuck around.

0: Best FM a legjobb zenék, ez az OMC és a How Bizarre, hát remélem, hogy mindenkinél olyan jó a hangulat, mint itt a Best FM stúdiójába. Egyszerűen teljesen elveszett mindenkinek az uralma így vasárnapra. Na mindegy is, a legjobb zenékkel megyünk tovább a folytatásba is. Egy rövid szünet következik, aztán érkezik majd Sean Paul és Sasha közöse. Ez lesz majd az I'm Still in Love.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig megkezdjük a mai utazásunk utolsó óráját, amiben természetesen hozom a legjobb zenéket, és ami még nem volt, például a Black Eyed Peas is itt lesz a Meet Me Halfway-jel, na meg Pink is majd a kis érces hangján hozza a Stupid Girls.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rövidített nyitvatartás lesz a klíma nélküli ügyfélszolgálatokon a NAV-nál. Sziaszt a kultúra kezd kialakulni a Balatonnál. Kitart a kánikula. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Óvatosságra int a hőség miatt az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt kérte, aki szabadtéri tömegrendezvényre készül, indulás előtt mérje fel, hogyan viseli a nagy meleget. Különösen az időseknek, a kisgyerekeknek, a várandósoknak és a krónikus betegeknek javasolja, hogy lehetőség szerint kerüljék a hosszabb szabadtéri programokat. Rövidebb ideig tartanak nyitva hét elején a NAV klíma nélküli ügyfélszolgálatai a kánikula miatt. Hétfőn és kedden az érintett helyeken csak délig fogadják az ügyfeleket. Ahol működik a légkondi, ott nem lesz változás. A személyes ügyintézést választók egyúttal meg is pihenhetnek, lehűlhetnek a kinti extrém hőség után. Az adóhivatal ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy ügyfélportálján szinte minden adóügyet elintézhetünk elektronikusan. Sziaszt a kultúra kezd kialakulni a Balatonnál a nagy hőség miatt. A déli napozás helyett egyre több turista választja a kora reggeli és késő esti programokat, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség. Jóval korábban útra kelnek például a kerékpárosok, a szaposok napkeltekor szállnak vízre. A vízparti programok sokszor a délutáni órákra tolódnak. A vendéglátók, szolgáltatók is igazodnak az észak-olasz mintához. A vendégeket gyakran éjszakai múzeum látogatással várják, sokfelé pedig még este 10-kor is nyitva vannak a fagylaltozók. A reklámszabályok betartását vizsgálja a fogyasztóvédelem. A korábbi évekhez hasonlóan célzott ellenőrzések zajlanak. A cél az előírások következetes betartása és a tisztességes piaci tájékoztatás erősítése, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A vizsgálatok fókuszában egyébként az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálatára elsősorban. Köznevelési intézménytől, egészségügyi intézménytől 200 méteren belül nem lehet alkoholtartalmú reklám. A sajtótermék vagy internetes oldal címadán sem lehet alkoholt reklámozni. Tavaly év is a tapasztalatok is egyébként a nagyon kevés 2%-os kifogásolás elsősorban ezekkel kapcsolatban merült fel.
1: Napsütés, forróság, legfeljebb néhány gomoly felhő, alig lengedező szél, mára is ez a kínálat, egy-egy záporra is ritkán van esély. 35-40 fokot ígérnek. Az előrejelzések szerint hétfőn sem jön enyhülés, marad a száraz, napos idő, hajnalra is csak 17-22 fokig hűl le a levegő, napközben pedig többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk. Kedden esetleg érkezhet néhány frissítő zápor, zivatar, viszont kitart a hőség.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az utolsó délelőtti óra következik, és a lendületünk nem hagy alább. Jönnek a legjobb zenék, amik egy kicsit remélem a frissességet hozzák meg ebben a hatalmas nagy kánikulában, ami egyébként így lesz még egy darabig, az biztos. Itt lesz például velem a Black Eyed Peas csapata a Meet Me Halfway-jel, az óra elsője pedig Beyoncé, ez a Naughty Girl. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Many Monday a Melody Maker-től. Szép napot kívánok mindenkinek. Júni 28 van, a születésnaposok között Elon Muskot, Rubin Trékát, Vastag Tamást és Kevin De Bruynt köszönthetem, a névnaposoknál pedig a Levjentéket és az Iréneket. Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenéket pedig természetesen egészen délig még hozom. Itt lesz velem hamarosan majd a White Town a Your Woman-nel. Na meg most a folytatás Christina Aguilera-é. Ez a Come On Over most itt a Besten. Come on.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a White Town és a Your Woman, egy kicsi szünet, aztán természetesen hozok még az óra végéig pár legjobb zenét. Itt lesz például velem Justin Timberlake és a Cry Me a River, na meg Nelly és a Ride With Me.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, Tildeni és a Well Hello csapata repített minket vissza a 70-es évek diszkó világába, és nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis érkezik B. Németh Dia, övé a délután egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig természetesen a mai napon is lesz Night Shift, jönnek a DJ-ink, méghozzá White Boy a mai napon, mint egyébként minden vasárnap Németh itt hozza el a második órában magával, és szólnak a legjobb lounge mixek, a legjobb lounge felvételek, ha lehet így mondani. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, és azzal búcsúzom, hogy legközelebbi jövő héten ébredhetünk majd együtt a legjobb zenékkel. Utoljára Justin Timberlake hatalmas nagy slágerét indítom. Ez a Cry Me a River. Szép délutánt, jó

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A

0: Hírek a Best FM-en.
1: 40 ezer gyerek pihenhet idén az Erzsébet táborokban. Több mint 4000-en vettek részt a Balaton átevezésen. Enyhülés majd szerdán kezdődhet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Harmadfokú a hőségriasztás, 40 fok is lehet, és nagyon erős az UV-sugárzás. A vörös kód és az országos tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Részleteket az időjárásról híreink végén hallhatnak. Három ember tűnt el tegnap a Dunában. Egyikük holttestét megtalálták, a fiatal férfi Iváncsa térségében merült el. Még keresnek egy férfit, akinek a 11. kerületi Kopaszigátnál veszett nyoma, valamint egy 26 éves férfit, aki Bajánál ment be a vízbe. A szakemberek ismét figyelmeztetnek, hogy ismeretlen szakaszokon, nem kijelölt fürdőhelyeken és bányatavakban senki ne menjen a vízbe. Több mint 40 ezer gyerek nyaralhat idén nyáron az Erzsébet táborokban. Augusztus végéig változatos programokkal és teljes ellátással várják a résztvevőket, köztük hátrányos helyzetű beteg vagy gyógyuló gyerekeket is, mondta a rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
2: A Zánkai, a Fonyódligeti, a Zalaszabari és az Erdélyi Erzsébet tábor szolgálja a gyermekeket. Teljes körűen megújultak az elmúlt években. Minden gyermek számára nyitottak, amikor túljelentkezés van, akkor viszont előnyt élveznek a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, a sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint fogyatékkal élő gyerekek is részt vesznek. A táborok filozófiájának középpontjában az élményszerzés áll. A programok tábortípustól és helyszíntől függően egy-egy turnusban 40 és 100 között mozognak.
1: Újabb légi csapást intézett iráni célpontok ellen az amerikai hadsereg. Az akció válasz volt arra, hogy előzőleg támadás ért egy kereskedelmi hajót a Hormuzi szoros térségében. A célpontok között voltak az iráni felderítő infrastruktúra elemei, kommunikációs rendszerek, légvédelmi létesítmények, drónraktárak és aknák elhelyezésére szolgáló eszközök. A hőség ellenére több mint 4000-en evezték át tegnap a Balatont. A Zamárdi-Tihany-Zamárdi útvonal 8 kilométeres távját a résztvevők kajakkal, kenuval, száppal, sárkányhajóval vagy akár gumicsónakkal is teljesíthették. A nap abszolút legjobb idejét a Hullámtörők nevű kajakos egység érte el. A csapat 33 perc alatt ért célba. Fokozódik a hőség, derült napos száraz időnk lesz, gyenge széllel, kevés gomoly felhővel, pici az esély záporokra. 35-40 fok körül lesznek a csúcsok árnyékban. Holnap is rekkenő hőségre, tűző napsütésre számíthatunk. Akár 41 fokig is melegedhet a levegő. Kedden a napsütés mellett már több lehet a gomoly felhő, és helyenként zápor, zivatar is jöhet. 35-42 fok lesz a jellemző. Szerdán aztán hidegfront érkezhet, több csapadékot ígérnek, és lassan kezd visszaesni a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Dél múlt néhány perccel, ez már a Best délután, én Béné Meddia vagyok, és ebben a hatalmas hőségben is óvatosan közlekedjen mindenki az utakon, de ne csak az utakon, bármerre is járunk, a folyadék fogyasztás pedig kimondottan fontos, úgyhogy vigyázzunk magunkra. DJ Szemivel pedig indítok is.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Császtent Eddie és a Would I Lie To You érkezik most 92-ből, ami hatalmas nemzetközi sláger lett. A dal a klasszikus soul hangzást hozza vissza a 90-es évek pop környezetéből. Több országban lista vezető volt, különösen Európában. És hát bizony, ez lett a duó messze legismertebb és legnagyobb sikere. Would I Lie To You a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ebben a melegben mindenki figyeljen oda, főleg az utakon. Ideiglenes forgalomba helyezték egyébként az épülő M49-es autóút egy szakaszát, a járműkörforgalom és az M3-as autópálya között. A 49-es főút forgalmát ezen a 2 kilométeres szakaszon az új nyomvonalra terelik. Irányonként egy-egy sáv járható, így az M3-as autópályára is biztosított a felhajtás. Aztán az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodósávokat lezárták. Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. Az aktuális munkaterületnél a félútpályát lezárták. A 71-es főúton pedig Balatonfüred átkelési szakaszán szennyvíz és csapadékvíz elvezető rendszert építenek ki, ezért a 38-as kilométernél félpályán engedik a járműveket. Ez okozza a torlódást. A számunk 20-as 55-55-155. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nemrég röppent fel a hír, hogy Orsovai René állapotos, úgyhogy gratulálunk a kis babához, és nagyon sok boldogságot kívánunk neki. Én pedig hamarosan hozom a Denizzel közös slágerét is. Jön a Nem érdekel, és a Basement Jax is itt lesz. Rögtön a hírek után érdemes maradni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Fokozódik a kánikula, 40 fok is lehet. A hőség komoly fennakadásokat okoz Európa szerte. Gyalogosok közé hajtott egy autós Londonban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Harmadfokú a hőségriasztás, a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy délelőtt 11 és délután 4 óra között lehetőleg ne legyünk a tűzőnapon. Igyunk elegendő folyadékot, és most különösen figyeljünk az idősekre, a gyerekekre, illetve a környezetünkben élőkre. Országszerte ma is nagyon erős az UV-sugárzás. A vörös kód és az országos tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Komoly zavarokat okoz a hőhullám Európa több országában. Hőmérsékleti rekordok dőltek meg egyebek mellett Németországban, Dániában, Svájcban és Csehországban is. Több nagy vasúttársaság is korlátozta a forgalmat, mert a hőségben felpúposodtak a sínek. Németország egyik legforgalmasabb autópályáját aszfaltszakadás miatt részlegesen lezárták Hamburg közelében. Olaszországban hétvégére 18 városra adtak ki vörös riasztást. Köztük van Milánó, Róma, Velence és Firenze is. Ezeken a helyeken várhatóan a 39 fokot is eléri a hőmérséklet. A tartós hőség és az aszályabb vadon élő állatokat sem kíméli. A természetes vízlelőhelyek sok helyen kiszáradnak, ezért folyamatosan gondoskodnak arról, hogy az állatok ivóvízhez jussanak, mondta el rádiónknak Blejer Norbert, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
2: Nagyon sok vizes élőhely tűnt el. A vadászok több ezres nagyságrendű itatóhelyeket vagy dagonyákat tartanak fenn, hogy vízhez juthasson a vad. A ragadozó madár, énekes madárfajoknak mikroélőhelyeket hoznak létre, amelyek ezeknek a fajoknak is fontosak. Természetvédelmi szempontból is kiemelkedő ez a tevékenység. Az, hogy hordják országszerte lajtos kocsikkal vagy napelemes utakból oldják meg a vízpótlást ezeken a területeken, hosszú távon azért valószínűleg nem egy fenntartható tevékenység.
1: Gyalogosok közé hajtott egy autó tegnap Londonban. Az incidensben 5-en megsérültek. A kocsit egy 34 éves szomáliai születésű brit állampolgárságú férfi vezette. A tettes elhajtott a helyszínről, de nem sokkal később a rendőrök megállították és őrizetbe vették. A hatóságok nem terrorcselekményként kezelik az esetet. Fokozódik a hőség, derült napos száraz időnk lesz, gyenge széllel, kevés gomoly felhővel, pici az esély záporokra. 35-40 fok körül lesznek a csúcsok árnyékban. Holnap is rekkenő hőségre, tűző napsütésre számíthatunk, akár 41 fokig is melegedhet a levegő. Kedden a napsütés mellett már több lehet a gomoly felhő és helyenként zápor, zivatar is jöhet, 35-42 fok lesz a jellemző. Szerdán aztán hidegfront érkezhet, több csapadékot ígérnek, lassan kezd visszaesni a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Nem győzöm hangsúlyozni, hogy ebben a kánikulában fontos a folyadékpótlás. Egy óra múlt néhány perccel, hello mindenkinek, én Béné Meddia vagyok. Kerüljük a közvetlen napfényt. Ezekben az órákban is lehetőség szerint tartózkodjunk árnyékban vagy hűvös helyen, és figyeljünk az idősekre, a gyerekekre és a háziállatokra is. Megyünk tovább a legjobb zenékkel. Most a Basement Jackson indítok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Rendkívül komoly azonnali figyelmeztetést adott ki az adóhatóság a magyar jármű tulajdonosoknak, ha százezrek nem lépnek időben brutális pótlékokra, és a kocsi végleges leállítására is számíthatnak. Rendkívül súlyos és fenyegető helyzetbe került a magyar autós társadalom egy jelentős része, miután a Nemzeti Adó és Vámhivatal kiadott hivatalos közleményéből kiderült, hogy elképesztően sokan úsznak komoly elmaradásokkal. A friss statisztikák szerint jelenleg több mint 170 ezer olyan hazai üzemben tartó van az országban, aki a mai napig egyetlen forintot sem rendezett az idei kötelezettségeiből. Az adóhatóság sajtószobáján keresztül kiküldött dörgedelmes figyelmeztetés szerint az érintett autósoknak egyáltalán nem érdemes tovább halogatniuk az ügyintézést, ugyanis a felhalmozott tartozások miatt mostantól kőkemény és könyörtelen szankciókkal kell számolnia mindenkinek, aki nem hajlandó együttműködni. Amennyiben a renitens jármű tulajdonosok teljesen figyelmen kívül hagyják a hatóság felszólítását, a felhalmozódó adósságok és a rendezetlen tételek miatt a NAV a legvégső és legfájdalmasabb jogi eszközt is bevetheti ellenük, kezdeményezheti az érintett gépjárművek azonnali kivonását a forgalomból, ami a forgalmi engedély elvesztésével jár. Sokan azonban nincsenek tisztában azzal, hogy egy rendkívül fontos könnyítés lehetősége és egy kritikus határidő is ketyeg a fejük felett, amiről csak most rántották le a leplet. A hatósági közlemény részleteiből feketén-fehéren kiderül, hogy ezeket a súlyos büntetéseket az idei gépjárműadó elmaradása miatt kockáztatja a 170 ezer autós, a haladékot jelentő végső határidő pedig június 30-án jár le. Akinek a teljes összeg azonnali kifizetése anyagi gondot okoz, az a hónap végéig kérhet automatikus, legfeljebb 5 havi pótlékmentes részletfizetést, míg a likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi könnyítést igényelhetnek a NAV-tól. Az adóhivatal hangsúlyozta, hogy a magánszemélyek indoklás nélkül néhány koppintással elintézhetik a részletfizetést a NAV mobil alkalmazásban. Azért erre figyeljünk oda. Addig pedig hallgassuk a legjobb zenéket itt a Best FM-en. I wanna shoot, baby, shoot.

0: Best FM, a legjobb zenék, itt vagyok az útinfókkal. A 31-es főúton például Gyömrő határában kábeleket szerelnek, a 31-es kilométernél útszükület mellett engedik a járműveket. A 32-es főúton a 38-es és a 39-es kilométer között a szalagkorlátot javítják, a munkaterület mellett csak egy sáv járható, jelzőrök irányítanak. Az M1-esen több helyen is felújítás zajlik, például Herceghalom és Bicske, azaz a 33-as és a 31-es kilométer között a főváros felé tartó forgalom a külső és a leállósávon halad, a 34-es és a 35-ös kilométer között a határ felé a belső és a külső sáv járható, Budapest irányában 48-es kilométernél lévő Szárliget csomópont lehajtóágán munkavégzés miatt útszükület van érvényben, Tata térségében pedig a 71-es és a 72-es kilométer között építési munka miatt mindkét oldalon sáv elhúzással külső és a leállósávon halad a forgalom, úgyhogy fokozott figyelem szükséges arra felé is, balesetmentes közlekedést mindenkinek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. It's been a long time, long time. We shouldn't have left you, without a dope beat.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A frissítő slágerek érkeznek a folytatásban, és jönnek most a hírek itt a 2 óra, én pedig már bekészítettem Jack Radis slágerét is. Ez lesz a No Matter, és itt lesz Carl Wolf is, az Afrikával, rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Tovább fokozódik a kánikula, a szokásosnál többször riasztják a mentőket, növényzettel a forróság ellen. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Harmadfokú a hőségriasztás, 40 fok is lehet, és nagyon erős az UV-sugárzás. A vörös kód és az országos tűzgyújtási tilalom is érvényben van. A legmelegebb órákban ne legyünk napon, igyunk elegendő folyadékot, és most különösen figyeljünk az idősekre, a gyerekekre, illetve a környezetünkben élőkre. Az átlagosnál több hívást kapnak a mentők a kánikulában. Az országos mentőszolgálatot az elmúlt egy napban 22 esetben riasztották a hőség okozta tünetek miatt. Ez mintegy 8%-kal haladja meg az ilyenkor szokásos számot. A regionális diszpécser szolgálatokhoz országosan 31 hívás érkezett. A krízis autót 3 alkalommal kellett bevetni. A tűzoltókat 57-szer riasztották tegnap erdőt és vegetációt érintő tűzhöz. 3 ember eltűnt a Dunában tegnap, egyikük holttestét megtalálták. A fiatal férfi Iváncsa térségében merült el a folyóban. Hiába találták meg a vízirendészek, az életét már nem lehetett megmenteni. A BRFK közölte, hogy Budapesten a Kopasz-szigátnál és Bajánál is elmerült egy férfi a Dunában, őket még keresik. A rendőrség figyelmeztet, csak kijelölt fürdőhelyen fürödjünk, ismeretlen folyószakaszokon, bányatavakban nem ártózzunk meg, mert kiszámíthatatlan a meder. Elromlott egy repülő féke a Liszt-Ferenc repülőtéren. Egy georgiai teherszállító légitársaság gépje kezdett füstölni hajnalban a landolás után Ferihegyen. A reptéri tűzoltóság azonnal megkezdte az oltást. A gépet átvizsgálják, senki sem sérült meg. A természetes légkondicionáló az egyetlen tartós fegyver a sorozatos hőhullámok ellen. A díszkertészek szakmaközi szervezete szerint a mostani hőkupola és a hőségriasztások rávilágítanak arra, hogy a betonba zárt települések védtelenek a klímaváltozás hatásaival szemben. A burkolt felületek akár 20 fokkal is forróbbak lehetnek a környezetüknél, a légkondik pedig tovább fűtik az utcákat. Ezzel szemben a profi módon tervezett, kivitelezett és fenntartott zöld felületek a növényzet komplex biológiai úton csökkenti a forróságot. Fokozódik a kánikula, országszerte napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen, egy-egy zápor elvétve kialakulhat. A szél gyenge marad, 35-40 fok között alakulnak a csúcsok. Este is folytatódik a derült idő, hajnalra általában 18-22 fok közé hűl majd a levegő. Holnap is sok napsütésre és erős UV-sugárzásra készülhetünk. Az északi középhegységben és a keleti tájakon lehet egy-egy zápor zivatar, hétfőn 35-41 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Folytatódik a vasárnapi Best délután. Szép napot mindenkinek is, jó hétvégét. Elhagytuk a 2 órát is. Én Béni Meddia vagyok, és megyünk tovább. Karl Wolf 2007-es slágerével, ami elsőként Kanadában és Európában ért el hatalmas sikereket. Ezzel nosztalgiázunk most.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék, Jack Radix-szal folytatjuk most a 90-es évek egyik ismert reggi számával, ami a szeretet és a kitartás témáját dolgozza fel. Ez pedig nem más, mint a No Matter. Ugye főként a Lovers Rock stílusban lett népszerű Jack Radix, ami a reggi érzelmesebb irányzata. A szám főleg Európában és a Karibi térségben volt kedvelt, igazi nyugodt nyári hangulata van, emiatt sok válogatáson is szerepelt. Már érkezik is itt a Besten. You know, I've been trying to get it through this fixed color mind that sometimes your nightmare turns into your dreams.

0: Best FM, a legjobb zenék közlekedési infókkal folytatjuk. A 11-es főúton például Szentendrénél, a 18-as és a 22-es kilométernél burkolat felújítást végeznek mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. Esztergom és Bubánatvölgy település részen az 59-es kilométernél a 11-es főúton optikai hálózatot építenek, úgyhogy emiatt a félútpályát lezárták, a forgalmat jelző lámpa irányítja. Ezért kell fokozottan figyelni. A 25-ös főúton Kerecsenden pedig az 1-es kilométernél útépítés miatt a félútpályát lezárták. Eger átkelési szakaszán átépítették az eddigi terelést, innentől a 16-os és a 19-es kilométer közötti szakaszon van több helyen továbbra is közműépítés, továbbá aszfaltozás, ezért sávzárásra vagy felpályás útlezárásra kell készülni. Balesetmentes közlekedést mindenkinek, kitartást az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM legjobb zenék, Kelly's slágerét hallgatok, ez volt a Trick Me. 3 óra lesz mindjárt, vagyis érkeznek a legfrissebb hírek, a gossip slágere pedig már bekészítve, a Move in the Right Direction érkezik rögtön a hírek után, de előtte még itt van az Oliver from Earth és Roy közös dala, ez már az utolsó dal itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
2: Hűvöset szeretne a kis szobába, nagy szobába, vagy akár egy hűtőkamrába? Pannoncool, a Kaiser klímák kiemelt partnere, az ipari hűtéstechnika specialistája. Pannoncool.hu. Pannoncool.hu.
3: Programajánló a Best FM-en. Villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz Bány Alex a Schleppel, fellép a BSV és a Geng, csak úgy, mint Regán Lili és Lótfi Begi. Bővebb információ és jegyek villány.hu. Éjszakai zenés fürdő Harkányban július 4-én a Lepkemedence környékén. A buli este 7 órakor kezdődik, fellép New Week, majd Hanvai PG, míg a zárást DJ Duli és DJ Bara fogja játszani 10 és éjfél között. Bővebb információ harkányfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják.

0: a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
2: Ez a 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
3: Véget ért az idei Fishing on Orfű Fesztivál. A hétvégén összesen 49 misét tartanak. Nem lélegezhetünk fel, folytatódik a kánikula. Óvodapedagógust keres a Pécsi Városközponti Óvoda. Postai úton is lehet pályázni, illetve e-mailben is a központ@városközpontioda.hu címre. Fontos, hogy büntetlen előéletű, cselekvőképes magyar állampolgár legyen, aki jelentkezik, és főiskolai óvodapedagógus végzettséggel rendelkezzen. A jelentkezési határidő július 28. Pécs első vidéki városként csatlakozott a Bíkó közösségéhez. A kezdeményezés lényege, hogy bárki részt vehet a közterületi fák öntözésében, ezzel segítve azok növekedését. A lehetőséget pénteken a Ledinen tartott eseményen népszerűsítették. A Bíkó alkalmazást androidos és iPhone-os telefonra is le lehet már, tölten írja a Biocom. A hétvégén összesen 49 mise lesz a Pécsi és a környékbeli templomokban, ahol a vastag évszázados falaknak köszönhetően kellemes a hőmérséklet, tehát a lelki megnyugvás mellett testi felfrissülést is ígérnek az események. Ma délután és este többek között a Szent Ferenc, Szent László, Szent Erzsébet templomba várják a híveket, a miserend megtalálható a Pécs Aktuálon. Véget ért az idei Fishing on Orfű Fesztivál. Ismételt házas volt a négy napos rendezvény, ezreket vonzott Baranya egyik legnépszerűbb zenei helyszínére. A megszokott családias hangulatban zajlott az esemény. A szervezők szerint a program iránt végig kiemelkedő volt az érdeklődés. A tóparti helyszíneken folyamatosan pezsgő élet fogadta a látogatókat. A nagy színpadokon a hazai könnyűzenei élet meghatározó előadói léptek fel. Emellett számos feltörekvő zenekar is kapott bemutatkozást. Lehetőséget. Népszerűek voltak az irodalmi beszélgetések, a civil programok is, kétszer is lehetett vért adni. A gasztronómiai kínálat is sokszínű volt idén. A szervezők külön figyelmet fordítottak a fenntarthatóságra. A fesztivál kánikulában zajlott. Július 2. hétvégén ismét benépesül villanytörténelmi pincesora és rendezvénytere. Az idei villányi Rozé Fesztivált július 10-e és 12-e között rendezik meg. A fesztivál évről évre a nyár egyik legnépszerűbb boros eseménye Magyarországon. Központjában a villányi Rozé borok, a kiváló gasztronómia és persze az élő zene áll. A fesztivál története több mint másfél évtizedre nyúlik vissza. Az esemény mára a villányi borvidék egyik legfontosabb turisztikai programjává vált. Évről évre több ezer látogató érkezik a mediterrán hangulatú borvárosba. A vendégeket helyi pincészetek különleges borkóstolókkal várják, az ételkínálatban pedig a villányi és a baranyai ízek kapnak hangsúlyos szerepet.
2: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
3: Gázhálózati munkák kezdődtek Pécsett a Megye utcában, a 4-es számú ház és a Papnövelde utca között. A munka miatt teljes útzár van érvényben, nem csak itt, hanem az Anna utca és a Papnövelde utca egy szakaszán is. A gyalogosok zavartalanul tudnak közlekedni. Jó utat kívánok! Nem kell számítani az esti órákra jelentős lehűlésre, hiszen vételkörzetünkben még este is 29-31 fok lesz. Holnap hajnalban 19-20 fokra ébredünk, és a hétfő melegebb lesz, mint a mai nap, hiszen 38-39 fok várható, egy felhő sem lesz az égen. Kedden egy-két gomoly felhő érkezik, de a hőmérséklet nem csökken majd Baranyában.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hajné, köszönöm szépen a friss híreket, információkat. Ahogy az lenni szokott, vasárnap lévén rövidesen kezdődik a Pécs Café Light, izgalmas témákkal és még több zenével. A mikrofonnál H. Horváth László. Egészen biztosan hallható lesz az Animal Cannibals, előtte jön a Gossip és a Move in the Right Direction. 101.7 Best FM.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Beszélgető partnerem dr. Horváth Ádám, a PTE adjunktusa, témánk a viszérpanaszok, de talán kezdjünk azzal, hogy mi is az a viszérbetegség.
1: Ugye alapból ott kell kezdenünk igazából, hogy hogyan is épül föl a keringési rendszerünk gyakorlatilag. Ugye artériák, vénák szövik át az egész testünket gyakorlatilag, és ugye a vénás rendszer felel azért, hogy a szív irányába szállítsa gyakorlatilag a vért. Ugye ezeknek az ereknek a betegségét nevezzük ugye viszér problémának gyakorlatilag. Ugye ezt úgy kell elképzelnünk, hogy a szívünkből ugye a test irányába, a tüdő irányába elindulnak az erek, azok lesznek ugye az artériák kvázi, és amik pedig ugye kifelé fogják, vagy visszafelé fogják vinni pontosabban a vért, a szív irányába azokat nevezzük vénáknak. Ugye ezeknek specialitása az, hogy úgynevezett billentyűk találhatóak meg általában bennük, és ugye ezek fogják a vérnek a normál áramlását biztosítani a gyakorlatban. Ugye a viszérbetegségnél, vagy hát kvázi véna tágulatnál ugye arról beszélünk, hogy az erek kitágulhatnak, ezek a billentyűk nem működnek megfelelően, és ugye ennek látjuk a klasszikus tüneteit, például ilyen lehet a lábdagadás, a nehéz lábérzés, ödémásodás, amit ugye nagyon gyakran lehet tapasztalni.
0: A nyári időszakban ezek a panaszok miért erősödnek fel?
1: Nyári időszakban ugye nyilván, aminek nagyon örülünk az, hogy meleg van, viszont ugye ez alapvetően a keringési rendszerünkre úgy fog hatni, hogy egy értágulat fog létrejönni. Ugye ez a hő háztartásunknak a megfelelő működését is elősegíti gyakorlatilag, és ugye ennek az eredménye lesz az például, hogy jellemzően ugye az alsó végtagon fognak jelentkezni ezek a problémák, ugye kitágulnak az alsó végtagnak ugye a vénás, a vénái gyakorlatilag, és ugye emiatt fogjuk tapasztalni a tüneteket. De alapvetően a meleg, ami nagyon erősen hozzájárul.
0: Mindenféleképpen beszéljünk a kezelésről. Meddig elegendő a krém, és mikor tolok egy gyógyszer, és milyen fajta gyógyszer?
1: Ugye alapvetően azt szoktuk mondani, hogy itt mindig a tünetek súlyossága, ami egyrésztről döntő lesz. Ugye jellemzően, amikor csak apróbb, úgymond felületi vénákat érint a probléma, akkor még ugye elegendő egy krémnek például a használata. Ezek jellemzően gyógynövénytartalmú krémek szoktak egyébként lenni. A vadgesztenyének kiemelten nagyon jó hatása van például az ilyen vénás problémáknak a kezelésére. És hogyha ugye ez nagyobb ereket érint, ugye ez már sokkal inkább látványosabb egyébként, alsó végtagokon nagyon látványos lehet egyébként az ereknek ugye a megvastagodása, kidudorodása gyakorlatilag, akkor ugye általában már tablettás verziót is szoktunk egyébként ajánlani. Ugye ezek a tabletták jellemzően ilyen érfal erősítő hatóanyagokat fognak tartalmazni. A két leggyakoribb hatóanyag, ami ilyen készítményekbe belekerül, az a diosmin, illetve a hesperidin névre hallgat egyébként. Rengeteg termék érhető el egyébként a piacon, amik ugye étrendkiegészítő formában és gyógyszerformában is elérhetőek alapvetően, úgyhogy ezeket szoktuk javasolni a betegeknek.
0: Innen folytatjuk hamarosan a Pécs Café Light-ban.

0: A legjobb zenék. Ez a Szent Egyhét Best FM. A nyári időszakban erősödhetnek a viszeres panaszok, hogy mit tehetünk ellene. Erről beszélgetek a folytatásban is dr. Horváth Ádámmal, a PTI adjunktusával. Nézzük a kompressziós harisnyát, hogyan kell ezek közül választani, és miként kell viselni?
1: Így van, ugye itt a kompressziós harisnyák tekintetében egyébként többféle fajtát is el lehet gyakorlatilag érni. Ugye egyrésztről a kompresszió erősségében lehet ugye különbséget tenni, ugye különböző fokozatok érhetőek el, ugye ezeknek a számoknak abban van jelentősége, hogy egyre erősödik a kompressziónak a mértéke. Ugye a másik, az pedig, ami szintén megkülönbözteti ezeket, hogy milyen harisnyáról beszélünk. Ugye vannak combig érő harisnyák, combközép, térd harisnyákról beszélhetünk, attól függ, hogy ugye mondjuk az alsó végtagnak mely részét érinti alapvetően ugye a probléma. Ugye ezek elérhetőek szoktak lenni gyógyszertárakban is, nem minden esetben. Ugye például mondjuk gyógyászati segédeszközboltokban sokkal nagyobb választékkal találhatják szembe magukat egyébként az érintettek, úgyhogy akár a gyógyszertárakban, akár gyógyászati segédeszközboltban lehet ezekkel kapcsolatban érdeklődni.
0: Ilyenkor a nyári kánikulában hogyan tudjuk hűsíteni a viszereket?
1: Hát ugye például, amit említettem, ezek a külsőleges krémek, ugye ezek nagyon sokszor tartalmazhatnak hűsítő hatóanyagot, tehát például mentol nagyon sokszor van ezekben a készítményekben. Ugye ez egy jó megoldás lehet igazából, de akár egy fürdő is egyébként sokat segíthet. Nyilván ugye nem a melegvizes fürdőket preferáljuk ilyen esetben, ez is megoldást jelenthet. Gyakorlatilag bármilyen hűsítés igazából javíthat a tüneteken, illetve hát ami nem hűsítés, de szintén javíthatja akár a tüneteket, azt szoktuk is mondani, ugye például egy ilyen torna, egyszerű torna, attól függ, hogy milyen munkát végez az ember. Ugye ezt ülőhelyzetben is lehet egyébként végezni a lábfejnek a mozgatásával egy picit például, vagy amit szoktunk javasolni, hogy menjen el sétálni például az ember ülőmunka közben is, álljon föl azért időközönként, sétálgasson, álló munkánál is, hogyha valaki például pultban dolgozik, eladóként dolgozik, vagy olyan munkát végez, amikor sokat kell állnia, akkor sem egy helyben kell állni, hanem egy picit mozognunk kell, ugyanis ezzel is már segítjük a vérnek a visszaáramlását, ugye a normál rendszer szerint. Illetve hát amit lehet még, vagy amit szoktunk még javasolni, bár kicsit furcsán hangzik, hogyha hazamegy az ember, akkor, és tud, akkor gyertyaállásba kell egy picit egyébként a lábait helyeznie, mint régen mondjuk testnevelés órán, és ezzel is gyakorlatilag lehet egy kicsit serkenteni a vénás keringésünket.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: Hamarosan folytatódik a Pécs Café Light, előtte viszont délután 4 órakor meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat, aztán Jerry Halliwell slágerét, Michi Colatino perceken belül a Besten. Take me back to my sweet la vida.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Önkormányzati ingatlanok a civil szervezeteknek. Csereszerződést kötött Pécs. Folytatódik a kánikula 40 fok körüli hőmérsékletekkel. A harmadfokú hőségriasztás a legmagasabb fokozatú Magyarországon. Az országos tiszti főorvos akkor rendeli el, amikor a tartós hőség már komoly egészségügyi kockázatot jelent. A jelenleg intézkedés Baranya vármegyére is érvényes június 30-a éjfélig. Vételkörzetünkben több intézkedés is életbe lépett. A baranyai önkormányzatok és intézmények gondoskodnak arról, hogy a lakosság számára klimatizált helyiségek álljanak rendelkezésre, ahol bárki lehűtheti magát. Ezek jellemzően kormányablakok, művelődési házak, könyvtárak, bevásárlóközpontok és egyes közintézmények. Az országos lista katasztrófa védelem honlapján érhető el, és ott Baranyára kell rákattintani, és akkor megjelennek a hűtött helyszínek. Berobbant az idei nyár eddigi legerősebb hőhulláma Magyarországra. Már harmadfokú a hőségriasztás. A Kárpát-medencébe délnyugat felől rendkívül meleg, száraz levegő érkezett. Ennek hatására napról napra emelkedik a hőmérséklet. A Hungaromet előrejelzései szerint ma országszerte 34 és 39 Celsius fok közötti csúcshőmérséklet várható. Baranyában délután 37-39 fokos lesz a hőség. A napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarja, csapadék nem érkezik. A meteorológusok szerint a következő napokban tovább fokozódik a hőség, hétfőn és kedden már helyenként 40 fokot is megközelítheti a csúcs. A mostani meleg egyébként több fokkal meghaladja a sok éves átlagot. Önkormányzati ingatlanokat jelölnek ki a pécsi civil szervezetek számára, erről döntött a közgyűlés. A döntés kifejezetten azokra az ingatlanokra vonatkozik, amelyek jelenleg nem hasznosítottak és alkalmasak lehetnek közösségi célú használatra. Fontos, hogy korábban is létezett egy támogatás, de ez most kiszámíthatóbbá válik, tudtuk meg az önkormányzattól. Csereszerződést kötöttek. A legutóbbi városi közgyűlésen arról döntöttek a pécsi honatyák, hogy az önkormányzat műtárgy ajándékozással vegyes csereszerződést köt a Kaspar Kft-vel. Ennek eredményeként egy kiemelkedő művészeti értékű, Lantos Ferenc tervei alapján készült térplasztika kerül az önkormányzat tulajdonába. Az alkotás ára bruttó 2 millió forint. Rövid, de eredményes látogatást tett a napokban horvát testvérvárosában a pécsi küldöttség. Az eszéki kulturális nyár megnyitóján olyan egyeztetéseket folytattak, amelyek számos jövőbeni együttműködésnek ágyaztak, megírja a pécsma.hu. A programot a Pannon Filharmonikusok nagyszabású filmzenei koncertje indította, a karmester Szűcs Apor volt.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
2: A hatos úton Hérnél a Zengő utca kereszteződésénél csomópont építési munkákat végeznek, a helyszínen útszűkület van. A hatos főúton a 173-as kilométernél felmarták az aszfaltot, a Pécs irányba vezető oldalon a kapaszkodó sávot pedig lezárták jó utat. Nem kell számítani az esti óránkra jelentős lehűlésre, hiszen vételkörzetünkben még este is 29-31 fok lesz. Holnap hajnalban 19-20 fokra ébredünk, és a hétfő melegebb lesz, mint a mai nap, hiszen 38-39 fok várható, egy felhő sem lesz az égen. Kedden egy-két gomoly felhő érkezik, de a hőmérséklet nem csökken majd Baranyában.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Fanyi, köszönöm szépen, innen folytatjuk 5 órakor a Best FM-en, addig viszont rengeteg időnk van, nekem pedig nagyon jó témáim és kiváló dalaim. A mikrofonnál továbbra is H. Horváth László. Egészen biztosan hallható lesz majd Madonna és Justin Timberlake párosa 4 Minutes, előtte itt van Jerry Harry-vel, Kicsi Collatino.
0: 101.7 Best FM, a legjobb zenék.
3: Best FM.

0: 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Érzem, nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom. Bár csak egyszer

0: A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM.
1: További kellemes étvégét kívánok, ez a Pécs Café Light, a mikrofonnál a főszerkesztő H. Horváth László. Folytatjuk a tegnapi beszélgetést Polics Józseffel, Komló polgármesterével, hiszen a héten testületi ülés volt.
2: A többi gazdasági társaság szinte mindegyik, mondhatom, hogy pozitív nulla eredménnyel zárta a 2025-ös esztendőt. Én minden gazdasági társaságnál, a hivatalnál dolgozók részére és külön elismeréssel szeretném megköszönni azt a munkát, amit végeznek, de egy picit azért szeretném kiemelni és külön kitérni a Komlói Tésztagyártó Start Szociális Szövetkezetnek a munkájára, ami a számháborút illetően is pozitív eredményt mutat, hisz a 30 millió fölötti árbevételhez kapcsolódóan 1 millió forintos nyereséggel zárt. De ami ennél is fontosabb, az, hogy ez a szövetkezet, amely annó indulásnál a közmunkaprogramból indult. Maga a létesítménybe kerülő egyedi berendezéseket mind a közmunkába teremtettük meg, és valójában a belügyminisztérium döntésének eredménye az, hogy 2017-ben átalakultunk szövetkezetté, ahol az önkormányzat mellett 9 magántulajdonos tagja a szövetkezetnek, és országosan ez az egyetlen megmaradt és még ilyen szinten működő szociális szövetkezet. Ez külön köszönetet érdemel a szövetkezetben dolgozók részére. Az pedig külön kiemelendő, hogy a tésztagyártásnak, annak a jó minőségének köszönhetően országos szinten komoly helyeken jelenik meg a komlói tészta emblémája. Csak 2 pesti helyszínt hadd említsek meg, az egyik a Gundel étterem, a másik pedig a New York kávéház.
1: Rövidesen jövünk a záró résszel.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Zárjuk a mai beszélgetés Polics Józseffel, Komló polgármesterével, témánk a testületi ülés.
1: De ott vagyunk a nagy üzletlánc boltjaiban is, és természetesen sok-sok kis kereskedelmi egységnél, illetve a maga a szövetkezett Pécsi úti telephelyén is árusítanak, nem csak az itt gyártott tésztából, hanem az ő általuk előállított más egyéb termékekből, ami savanyúság, lekvárok és egyéb zöldségfélék. Tehát komlóiak, legyünk büszkék a Komlón működő tésztagyártó Start Szociális Szövetkezetre, mert viszi a város hírnevét az ország nagyon sok pontjára, és arra biztatom a vásárlókat, hogy győződjenek meg arról, hogy milyen jó minőségű termék készül Komló városában. A beszámolók mellett született döntés olyanról is, hogy karitatív tevékenységhez kapcsolódó egyesület részére, konkrétan a Magyar Mártai Szeretetszolgálat részére a piac és vásárcsarnok területén a testület ingyen biztosít helységet a karitatív tevékenységének mindig minél hatékonyabb ellátása érdekében. Született döntés a közterület használatról szóló önkormányzati rendelet módosításáról. Ezt aki igénybe veszi, kérem tájékozódjon a honlapon a módosításokról.
0: Polgármester úr, köszönöm.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: A Pécs Café Night folytatására egészen jövő héten szombatig kell várnunk, a dalokra viszont nem, hiszen hamarosan folytatódik a zenei maraton Alex Gaudinoval és Krisztina Waters-szel Destination Calabria. Előtte itt vannak a legfrissebb hírek és információk délután 5 órakor. Destination Unknown.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Véget ért az idei Fishing on Orfű Fesztivál. A hétvégén összesen 49 misét tartanak. Nem lélegezhetünk fel, folytatódik a kánikula. Idén is megtartják a köztisztviselők napját és a Semmelweis napot, mind a kettőt július első napján. A pécsi önkormányzattól megtudtuk, a törvényi előírásoknak megfelelően ez a nap munkaszüneti nap a közszolgálati tisztviselők számára, tehát nem fogadnak ügyfeleket a polgármesteri hivatalban, és az egészségügyi intézmények rendelő intézetei is zárva lesznek. Véget ért az idei Fishing on Orfű Fesztivál. Ismételt házas volt a négynapos rendezvény, ezreket vonzott Baranya egyik legnépszerűbb zenei helyszínére. A megszokott családias hangulatban zajlott az esemény. A szervezők szerint a program iránt végig kiemelkedő volt az érdeklődés. A tóparti helyszíneken folyamatosan pezsgő élet fogadta a látogatókat. A nagy színpadokon a hazai könnyű zenei élet meghatározó előadói léptek fel. Emellett számos feltörekvő zenekar is kapott bemutatkozást. Lehetőséget. Népszerűek voltak az irodalmi beszélgetések, a civil programok is, kétszer is lehetett vért adni. A gasztronómiai kínálat is sokszínű volt idén. A szervezők külön figyelmet fordítottak a fenntarthatóságra. A fesztivál kánikulában zajlott. A hétvégén összesen 49 mise lesz a Pécs és a környékbeli templomokban, ahol a vastag évszázados falaknak köszönhetően kellemes a hőmérséklet, tehát a lelki megnyugvás mellett testi felfrissülést is ígérnek az események. Ma délután és este többek között a Szent Ferenc, Szent László, Szent Erzsébet templomba várják a híveket, a miseren megtalálható a Pécs Aktuálon. Július második hétvégén ismét benépesül villanytörténelmi pincesora és rendezvénytere. Az idei villányi rozé fesztivált július 10-e és 12-e között rendezik meg. A fesztivál évről évre a nyár egyik legnépszerűbb boros eseménye Magyarországon. Központjában a villányi rozéborok, a kiváló gasztronómia és persze az élő zene áll. A fesztivál története több mint másfél évtizedre nyúlik vissza. Az esemény mára a villányi borvidék egyik legfontosabb turisztikai programjává vált. Évről évre több ezer látogató érkezik a mediterrán hangulatú borvárosba. A vendégeket helyi pincészetek különleges borkóstolókkal várják, az ételkínálatban pedig a villányi és a baranyai ízek kapnak hangsúlyos szerepet. Megkérdezte a bama.hu a mesterséges intelligenciát, hogy amennyiben húsvér ember lenne, melyik baranyai településen telepedne a legszívesebben. A lap megjegyzi, nyilván az AI által összeállított sorrendet fenntartásukkal kell kezelni. A mesterséges intelligencia az ötödik helyre hosszú hetén sorolta. A negyedik Szigetvár, a harmadik Villány, a második Orfű, az első Pécs lett.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
2: A hatos úton Hírnél a Zengő utca kereszteződésénél csomópont építési munkákat végeznek, a helyszínen útszűkület van. A hatos főúton a 173-as kilométernél felmarták az aszfaltot, a Pécs irányba vezető oldalon a kapaszkodó sávot pedig lezárták jó utat. Nem kell számítani az esti óránkra jelentős lehűlésre, hiszen vételkörzetünkben még este is 29-31 fok lesz. Holnap hajnalban 19-20 fokra ébredünk, és a hétfő melegebb lesz, mint a mai nap, hiszen 38-39 fok várható, egy felhő sem lesz az égen. Kedden egy-két gomoly felhő érkezik, de a hőmérséklet nem csökken majd Baranyában.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: friss hírek, információk legközelebb 6 óra Best FM-en. Hajni neked köszönöm és jó pihenést. Mostantól valóban nincsen megállás, sem megszakítás. Szólnak a dalok több mint 20 percen keresztül, a 90-es évektől egészen napjainkig válogatva. Indulunk a párossal, Alex Gaudinoval és Krisztával Terszel. 101 hét Best FM.

0: a világ ellen.
1: A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Hogy jövő héten véget ér a kánikula, ez hamarosan kiderül, ugyanis jönnek az időjárás legfrissebb hírei, de addig is várom a közlekedési információkat. Szokásos módon SMS-ben és Viberen keresztül a számom 30-as 889 101.7-es, már készülődik a Unique, előtte itt van Sophie B. Hawkins és Sarai Bisaigyu.

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Nézzük már is az időjárás legfrissebb híreit. Elviekben holnap lesz a legmelegebb, a csúcsidőben Pécset 40-41 fokot mérhetünk. Kedden marad még a 39-40 fok, szerdától viszont jönnek a frissítő záporok, zivatarok, bár ott is nagyon meleg lesz, még 36-37 fok. Csütörtökön 32, pénteken 31, a következő hétvégén 28-30 fokra számíthatunk. Most pedig dalokra, megállás, megszakítás mentesen, romantikázunk Zentai Márkkal, Ments meg szerelem!

0: 101.7 Best FM. A legjobb. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A sürgősségi ellátást is leterheli a hőség, a növényzet lehet a legjobb légkondi, szerdán enyhülés érkezhet. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A közszférában otthoni munkavégzést rendelt el a kormány hétfőtől, mivel tetőzik a hőség. Ezt a miniszterelnök jelezte közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében hozzátette, lehetőség szerint erre kérnek minden munkáltatót is. Emellett javasolják a kinti munkavégzés elhalasztását. Csak indokolt esetben menjünk a sürgősségi osztályokra, erre is figyelmeztet az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán arról is ír, hogy a rendkívüli időjárás a sürgősségi osztályok betegforgalmán is érezhető. Életveszélyes tünetek, zavartság, ájulás, mellkasi fájdalom, nehéz légzés, súlyos kiszáradás vagy hőguta gyanúja esetén azonnali ellátásra van szükség. Ha enyhébb panaszaink vannak, akkor elsőként a házi orvosi ügyeleti vagy telefonos tanácsadási lehetőségeket vegyük igénybe. A tárcavezető egyúttal arra is kitért, hogy a hőhullám idején a legfontosabb a bőséges folyadékfogyasztás, hogy kerüljük a tűzőnapot, a kemény fizikai munkát, a sportolást, gondoskodjunk a bőrünk védelméről és figyeljünk egymásra. A természetes légkondicionáló az egyetlen tartós fegyver a sorozatos hőhullámok ellen. A díszkertészek szakmaközi szervezete szerint a mostani hőkupola és a hőségriasztások rávilágítanak arra, hogy a betonba zárt települések védtelenek a klímaváltozás hatásaival szemben. A burkolt felületek akár 20 fokkal is forróbbak lehetnek a környezetüknél, a légkondik pedig tovább fűtik az utcákat. Ezzel szemben a profi módon tervezett, kivitelezett és fenntartott zöld felületek a növényzet komplex biológiai úton csökkenti a forróságot. Hőmérsékleti csúcsok dőltek meg a kánikulában. Az országos, a budapesti napi melegrekordok és a napi minimum is új csúcsot döntött szombaton. A Hungaromet szerint Budakalászon kereken 40 fok volt, eddig 37,5 fok volt ezen a napon a legmelegebb az országban. A fővárosi csúcs Újpesten született, 39,8 fokot mértek. Bodán volt a napi legmagasabb minimum, mindössze 26,3 Celsius fokig hűlt le a levegő. Fokozódik a kánikula a következő napokban. Estére is marad a derült idő.

0: Mindössze 24 és 32 fok közé hűl a levegő, hajnalra általában 18-22 fok várható. Holnap a sok napsütés mellett néhol több lehet a felhő, és az északi középhegységben, valamint a keleti tájakon elvétve kialakulhat zápor. 35-41 fok között alakulnak a csúcsok. Hétfőn is nagyon erős lesz az UV-sugárzás, kedden pedig tovább melegszik az idő, szerdán jöhet változás.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hát nem tudom, hogy ezen a héten tudott-e készülni házilag olyan mennyiségű jég, ami elegendő volt ahhoz, hogy ezt a fajta hőhullámot kibírja az ember. Most már azért így vasárnap este 6 óra magasságában talán picikét kibírhatóbb a történet, de én abszolút meg tudom érteni, hogyha még mindenki dupla adag jégkockával vissza a koktélt a kertben, vagy egy kerthelységben, vagy valamelyik teraszon, ahol természetesen mi szólunk, és ahol mostantól 120 percen keresztül chill, lounge és deep house szól. 6-tól 7-ig én White Boy, 7-től DJ Németi, vasárnapi rezidensünk a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift. Best FM.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Korábbi Night Shift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Azért mondom, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Night Shift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ Whiteboy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keresse meg.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Instagram, Facebook, Best FM Night Shift, hogyha csak ránk vagytok kíváncsiak, akik itt 6 és 8 óra között pörgetjük a lemezeket. Hogyha az egész rádióval kapcsolatos hírek, infok érdekelnek, akkor pedig Best FM Rádió Magyarország Instán is, és Facebookon is. És hát persze Messengeren keresztül jöhetnek az üzenetek, kérdések, kérések, de van az infokuk, az bestfmbudapest.hu e-mail címünk is, ahova ugyanúgy írhatok nekünk, illetve SMS és Viber számunk, az pedig 06 25 55 100

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Hogyha kiürült a koktélos pohár, vagy valamiért gyorsan be kell rohanni, akkor most meg lehet tenni, de még egy órán keresztül, aki csak teheti, hallgasson minket a szabadban, nézze a naplementét, gyönyörködjön a panorámában, vagy csak úgy chillezzen a kertben. Mert hát chill lounge és deep house még egy órán keresztül vasárnapi rezidensünknek, DJ Németinek köszönhetően 7 és 8 között itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Levendula szünet Pellérden június 3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosch Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Jön a Rózsaszín Buli, az idei villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz a BSV és a Gang, Bajrax a Schleppel, Regán Lili, valamint Lotfi Begi. Bővebb info és jegyek villany.hu. Fishing on Orfű június 24 és 27 között olyan sztárokkal, mint a Kis Csillag, az Analóg Balaton, a Kispál és a Borz, vagy éppen a Quimby. További fellépők és bővebb info fishingonorfű.hu. Június 27-én délután 2 órától Fúvós Fesztivál Lipon a Mohács 501-ében. Fellép a Babarci Fúvós zenekar, az Originál Gráne Spatzen, az Elité Mazsaret csoport, Pénzváros Egyesült Koncert Fúvós zenekara és a Lipói Nemzetiségi Fúvós zenekar. További ajánlatok Halász Kingától, a SÖK kommunikációs munkatársától.
2: Június 26-án a Zsolnai Táncházak keretében Misszia Táncház lesz a Színház téren ezúttal, amikor is várunk mindenkit, aki szeretne elmerülni a Balkán sokszínű zenei és táncos hagyományában, ugyanis autentikus horvát, szerb és macedon népzenére táncolhatnak majd. Június 27-én Kantavári túra indul a Misina tetőpontról. Ez egy kb. 8 kilométeres körtúra, amely segít majd kikapcsolódni. Az útvonal az körülbelül 3 órát vesz igénybe. A Misináról indulunk a Flóra pihenőn át, a Kisréted, a Kantavárt érintve végül vissza a Misinára. Június 27-én a Varázsóra ütköző golyóktól ütköző atomokig című bemutatóját láthatjuk a Zsolnai negyedben.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Fokozódik a kánikula, hét elején tetőzik a hőség. Több kórházban is megkezdődött a klímakarbantartás. Jön a 3 eurós vámszabály. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Eléri a nyári csúcs 90%-át az elektromos rendszer terhelése a napokban. A Mavir szakemberei erre számítanak. Már a 6400, holnapra 7300 megawatt lesz a terhelés értéke. A paksi atomerőmű teljesítményét a tegnapi után tovább kellett ma csökkenteni, mivel a Duna víz hőmérséklete tovább emelkedik. Jelenleg 560 megawattal kisebb a teljesítmény, de ez nem befolyásolja az ellátás biztonságát. 3,6 milliárd forintot fordít a kormány azonnal a kórházi klímák karbantartására, erről a pénzügyminiszter posztolt. Kármán András kifejtette, az elmúlt napokban már el is indult a berendezések fejlesztése, például a Hempád gyermekkórház.

0: Kórházban, a Szent János Kórházban, a Honvéd Kórházban, a Bajcsiban és több vidéki megyei kórházban is. A klímakarbantartásról már májusban megszületett a kormányhatározat, és dolgoznak egy átfogó 2027 és 29 közötti hűtésrekonstrukciós programon is. Jövő szerdán a hatályba lép a 3 eurós uniós vámszabály, ez azt jelenti, hogy az EU kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban található termékeket kategóriánként 3 eurós vám terheli, közölte a NAP szóvivője. Nincsmeier Szilvia kifejtette, ha például pólót, telefontokot és fülhallgatót is rendelünk egy csomagban, az 9 eurós plusz költség, míg ha 3 pólót veszünk, akkor összesen 3 euró a vám. Ezt egyébként beépítik a webáruház áraiba. Folytatódik a kutatás a venezuelai földrengés túlélői után. A tegnapi adatok szerint mintegy 1430 halottja van a természeti katasztrófának, és több mint 50 ezeren eltűntek. 3 nappal a földrengések után egy 11 éves fiút élve találtak meg a romok alatt. Szerdán egy 7,2-es, majd egyből egy 7,5-es erősségű földmozgás rázta meg Venezuelát. Eddig 17 országból érkeztek mentőcsapatok a térségbe. Az előttünk álló napokban még melegebb lesz, már is mondom a részleteket az időjárásról. Fokozódik a kánikula a következő napokban. Estére is marad a derült idő, mindössze 24 és 32 fok közé hűl a levegő, hajnalra általában 18-22 fok várható. Holnap a sok napsütés mellett néhol több lehet a felhő, és az északi középhegységben, valamint a keleti tájakon elvétve kialakulhat zápor. 35-41 fok között alakulnak a csúcsok. Hétfőn is nagyon erős lesz az UV-sugárzás, kedden pedig tovább melegszik az idő, szerdán jöhet változás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Nyugágy! Koktél.
4: Hát, szúnyogriasztó, most már lassan.
3: Napsége, ez nem megy lefele. De ez ami ilyenkor szükségeltetik egy 7 óra magasságában még egy jó kerti partihoz, vagy csak ugye a kertben történő kint levéshez, azt még így gyűjtsétek be magatok köré. Picikét lehet tekerni a hangerőn is, mert még egy órán keresztül challenge és deep house itt a Besten. Köszönhetően vasárnapi rezidensünknek, DJ Németinek.
1: Sziasztok. A legjobb zenék mixben.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül.
1: Jó, figyelj, jogos, mert mi azóta nem találkoztunk, csak azóta nekem is már igen. annyi minden volt, hogy most mondtad, hogy nem
2: beszél. Igen, hogy egy kicsit focizunk megint, ugye voltál a Bajnokok Ligája döntőjén, ott te voltál hangulatfelelő, te szolgáltattad azokat a remek zenéket, és ugye arról nem beszélgettünk, hogy milyen élmény volt, figyelj, mik a nagyon, tapasztalatok, mi a...
1: Nagyon nagy élmény volt, tehát én rájöttem, hogy nagyon szeretek ilyen nagy rendezvényeken, tehát hogy így látod azt, hogy az egész profi gépezet, hogy minden egymásra hogy rakódik, mi és aztán az egész összeáll egy nagy egészi. Ha csak azt veszed, hogy már 10 nappal ezelőtt ők már ott voltak, pakoltak, szereltek, stb. Hogy engem már szeptemberben megkerestek, hogy akkor ez. Tehát, hogy ez az egész ott
2: kezdődött.
1: Mondjuk ott 3 órába sűrűsödik össze az a több hónapnyi munka, és akkor utána végén azt mondod, hogy hát ez jó sikerült.
2: Ezért érdemes ezt csinálni.
1: Igen, ugye? Igen, szóval hogy ez egy nagyon ilyen megmozgatja az energiákat. Figyelj, nagyon jó volt a hangulat, de ezt mondtam a többieknek is, és aztán meg kíváncsi vagyok a te véleményedre, hogy hát abszolút a franciák vitték el a hangulatot.
2: Igen.
1: Tehát, hogy én pont ott voltam a francia B közép, nem is tudom, hogy ott a kapu mögött ott voltak. Ők is, és az Arzenál is egyébként már napokkal ezelőtt, de talán ez szerintem a magyar ultrákkal is így lehet, hogy ők már napokkal ezelőtt ők kijöttek minden egyes B-közepes székre, egy Paris Saint-Germain póló, egy Paris Saint-Germain zászló. Tehát amikor először kimentem technikai beállásra, ott a halod a B-közép már el volt látva mindennel. Arzenál és Paris Saint-Germain oldalon is. Most ennek ellenére mégis a franciák voltak azok, akik felrobbantották a stadiont a szó jó értelmében. Aha. Tehát az Arzenálisok szépen lassan gyülekeztek. Figyelj, a franciák kapunyítás után 1/2 órával már fullon a lelátó, félmeztelenül, alé, doboltak a rohadt nagy zászló, az ilyen draperiák, a stb. Tehát abszolút ők csinálták meg a hangulatot.
2: Aha.
1: És egyébként ilyen eszembe jutott az, hogy tényleg az egyik legjobb hangulatú meccs, még annó az EB-n, ami szintén a Puskásban volt, az egyébként a magyar-francia volt.
2: Igen.
1: Tehát ott annyira pariba voltak így hangulatilag a szurkolók, hogy az tényleg az még mind a mai napig libabőr. De szóval figyelj, ez egy BL döntő volt. Na, szóval,
2: hát igen, pedig azt gondolnád, hogy ugye Arsenal azért az is egy nagy múltú csapat, oda kerültek most ők is a döntőben, hogy ott nem volt annyira homogén, nem volt annyira összeállva.
1: Igen, nekem valahogy az, hogy Efi mondta egyébként, hogy ugye hát azért viszont a Premier League-ben ott eléggé ugye szabályozva van ott, hogy ott nincs serát, sejzés, semmi, de abban a pillanatban valami csúnyaságot csinálsz, tekerik hátra a kezed, és örökre kivatjuk az összes stadionba. Szóval, hogy mintha emiatt ők egy picikét visszafogottabbak lettek volna. A franciák azért elmentek a falig, tehát nem voltak ők se szabálytalanok, és ami nagyon egyébként pozitív volt, hogy már nem emlékszem, hogy az első gól után, amit kaptak, tehát ugye az Arsenal most 5. percben rúgta gólt, hogy ott hirtelen ott meggyulladt egy görög tűz. Tehát igen. A szervezőknek már mire odaértek, már nem volt semmi dolguk, mert maga a B közép oda ment, és mondta a csávónak, hogy hülye vagy, de. Tehát, hogy pikpak rendet raktak saját magukon belül. Uh-huh. És mondom, valamiért azt éreztem, hogy az Arsenal, gondolom, ehhez vannak szoktatva otthon nyilván, a Premier League-be, hogy egy picikét így visszafogottabban, de meg ugye az egész stadion nézett, hát óriási hangulat volt tényleg, szóval nagyon-nagyon jó volt. És az talán
2: rengeteg
1: nem...
2: sztár volt.
1: És akiket mind csak utólag láttam én is, hogy másnap,
2: nem
1: hogy...
2: Nem találkoztál, hogy
1: senki vált, annyira el voltak ők szeparálva. Figyelj, tehát a Mick Jaggert utólag láttam, hogy itt volt. A David Beckhamről lehetett tudni, ugye, igen, hogy jön ugye igen, a Sky-jal, van ez a David Beckham and Friends, igen, de igen. Kiket hív meg, hogy ugye a David Schwimmer a jó barátokból itt volt.
2: Igen.
1: Hogy itt volt a Khabib Nurmagomedov, ugye, aki a Conor McGregort kiütötte, egy másik MMA-s, ez a Paddy Pimblett, aki nagyon hülye frizurás, ilyen fiatal srác, szóval, hogy eszméletlen. Ugye arra nem is beszél, hogy előző nap volt ez a legendák mérkőzése, ugye, vagy a mini bajnoksága, hát ott tényleg nem tudom hány ezer gól megválogatottságot, igen, ott fölvonult, szóval, hogy brutálisan jó élmény volt, és talán ennyit elmondhatok, hogy már aznap délután az UEFA, vagy hát nem közvetlen nyilván nekem, de hogy azért ugye jöttek az információk, hogy maximálisan elégedettek voltak. Nem csak ott azzal, ami a Puskásban történt, hanem azt mondták, hogy ahogy Budapest meg Magyarország ezt az egészet lehozta, levitte probléma nélkül, hogy azt mondták, hogy tényleg, hogy le a kalappal. Hát mondjuk más volt, ugye, hogy az a Paris Saint-Germain szurkolók közé a kemény maga az otthon maradt, és Párizs gyújtották föl, nem Budapesten. Azért ez is sokat nyomott alatba szerintem.
2: Igen, azt láttuk úgy utólag, hogy érdekes volt.
1: De mondjuk ők mondták, hogy ha nyernek azért, ha veszítenek, majd azért fogják lángba borítani a várost.
2: Döntetlen nem mi van? Olyan nincs, mert ugye 11-es.
1: Ugye ez döntő. Úgyhogy figyelj, óriási élmény volt. Hogy vél meccsként, nem tudom, nézted a meccset, gondolom.
2: Már nem volt, igen, tehát nem volt a nagy meccs, ugye szerintem lejátszották ott a döntőt korábban a
1: Bayern München
2: Real Madrid, tehát az zseniális mérkőzés volt, főleg az első, hogyha azt mondták sokan, hogy ugye az volt a döntő, itt érződött a csapatokon a fáradtság,
1: igen.
2: Előttük van egy világbajnokság, és azért sok játékos ugye fog játszani a VB-n. Talán az érződött. Amúgy hangulatra mindenre ez zseniális volt. Tehát azt látszott, tévén keresztül is átjött.
1: Na szuper, és ebben meg erősíts meg, ezt tényleg csak ilyen általános jó tanácsként tudom mondani, hogy nem kell hozzá szeretni a focit, nem kell érteni a focihoz, de egy darab meccsre, amit a Puskásban játszik a magyar válogatott, valami jó válogatott, valahogy tessék kimenni, mert brutális hangulat és életre szóló élmény. Akár BL döntő, akár egy nem is tudom, VB-sel lehetező, akár persze, igen. Persze. Szóval azt mindenféleképpen azt mondhatni, az kötelező legalább egyszer kimenni mindenkinek ilyenkor a Puskásba.

0: Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Na, elérhetőséget nagyon-nagyon régen mondtunk, most már hetekben mérhető, úgyhogy akkor légy kedves.
2: Hát ugye a mixeim a Beatport oldalon.
1: Hát most már oda is kéne valamit termelni, és így kéne a Beatportra is oda az első helyre valamit oda főtornázni.
2: A Mixcloud oldalon, a DJ Német oldalon találhatóak meg. Ott lehet őket meghallgatni.
1: Pontosan, és van nekünk egy olyan is, hogy Best FM Night Shift, illetve kettő olyan, mert van Facebookon is, meg Instagramon is egy ilyen profilunk. Ott csak rólunk, Night Shift lemezlovasokról, Night Shift bulikról és magáról a műsorról találtok meg információkat. Aki pedig úgy bővebben a Best FM iránt érdeklő, de Best FM Rádió Magyarország Instán is és Facebookon is megtaláltok így minket.

0: megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Hát ugye kilingni szoktuk, után mi mást is tudnék mondani, hát most akkor lehet, hogy mi is egy picit megöljük a bulit, de ennyi volt. Németi Pistek, nagyon szépen köszönjük ezt a 60
2: nagyon
1: percet.
2: Szívesen.
1: És most hát tényleg ígérjük, hogy most már jövő vasárnap nem fogunk focizni. Jó, tényleg. Csak a Chill a Lounge, meg a Deep House, meg a zenézés, meg egy picit a szakmázás. Természetesen Pistével ugyanígy hétől a lemezjátszók mögött. Óvatosan hazafelé, Pistét. Sziasztok.
2: Sziasztok. Hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. A szokásosnál többször riasztják a mentőket a hőségben. Ma is megdőlt a napi országos melegrekord. Szerdán enyhülhet a forróság. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Az átlagosnál több hívást kapnak a mentők a kánikulában. Az országos mentőszolgálatot az elmúlt egy napban 22 esetben riasztották a hőség okozta tünetek miatt. Ez mintegy 8%-kal haladja meg az ilyenkor szokásos számot. A regionális diszpécser szolgálatokhoz országosan 31 hívás érkezett. A krízisautót 3 alkalommal kellett bevetni. A tűzoltókat 57-szer riasztották tegnap erdőt és vegetációt érintő tűzhöz. Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalom érvényes jelenleg. A tartós hőség és az aszály a vadon élő állatokat sem kíméri. A természetes vízlelőhelyek sok helyen kiszáradnak, ezért folyamatosan kell gondoskodni arról, hogy az állatok ivóvízhez jussanak, mondta a rádiónknak Blejer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
2: Nagyon sok vizes élőhely tűnt el. A vadászok több ezres nagyságrendű itatóhelyeket vagy dagonyákat tartanak fenn, hogy vízhez juthasson a vad. A ragadozó madár, énekes madárfajoknak mikroélőhelyeket hoznak létre, amelyek ezeknek a fajoknak is fontosak. Természetvédelmi szempontból is kiemelkedő ez a tevékenység. Az, hogy hordják országszerte lajtos kocsikkal vagy napelemes utakból oldják meg a vízkót,

0: mást ezeken a területeken. Hosszú távon azért valószínűleg nem egy fenntartható tevékenység.
1: Elromlott egy repülőféke a Liszt-Ferenc repülőtéren. Egy georgiai teherszállító légitársaság gépje kezdett füstölni hajnalban a landolás után Ferihegyen. A reptéri tűzoltóság azonnal megkezdte az oltást. A gépet átvizsgálják, senki sem sérült meg. Ma is megdőlt a napi melegrekord. A Hungaromet közölte, hogy az előzetes adatok szerint Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek ma. Az eddigi csúcs 39,9 fok volt. Azt is jelezték, hogy a Kékesen meghaladta a hőmérséklet a 30 fokot. Holnap fokozódik a hőség, az UV-sugárzás országszerte nagyon erős lesz. Az előrejelzés szerint eléri és néhol meg is haladja a 8-as értéket. Az érzékenyebb bőrűek már negyed óra alatt is leéghetnek, gondoskodjunk a bőrvédelemről. Estére is marad a derült idő, mindössze 24 és 32 fok közé hűl a levegő, hajnalra 18-22 fok várható, a városokban és a vízpartokon ennél melegebb marad. Holnap a sok napsütés mellett néhol több lehet a felhő és az északi középhegységben, valamint a keleti tájakon elvétve kialakulhat zápor. 35-41 fok között alakulnak a csúcsok. Kedden tovább melegszik az idő, szerdán viszont egy hideg front hozhat enyhülést záporokkal, zivatarokkal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Lassan kezdünk lehűlni, lassan kezdünk lenyugodni, és lassan kezdünk akklimatizálódni a hétfőhöz, én pedig ehhez hozom a legjobb slágereket, most például a The Pussycat Dolls kezd nálunk, ez a Buttons.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy dal, ami az énekes ötödik, egyszerűen csak Ricky Martin címet viselő 99-es stúdióalbumának negyedik kis lemeze. Ez volt az az album, ami teljes mértékben angol nyelven adott már elő Ricky Martin, és amúgy valójában egy feldolgozásról beszélünk, hiszen az eredeti a The Hooters rögzítése 1993-ból. Na, de szerintem ez nagyon jól sikerült, pláne úgy, hogy a gyönyörű hangú énekesnő mélye hangja, hát durva feldobja a sztorit. Jön a Private Emotion!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, annó Justin Timberlake nem bízta a véletlenre a bemutatkozó szólóalbumát, hiszen olyan producereket kért fel, mint a Neptunes producer duo, Pharrell Williams és Chad Hugo, és hát közösen írta velük a következő dalt, ami nem más, mint a Señorita, ami a lemez legnagyobb sikere lett, és hát erősen érezhető benne Pharrellnek ez a minimalista stílusa. Hogy hol? Hát azt majd ti elmondjátok nekem, inkább most hallgassuk meg.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, annó Madonna gondolt egy nagyot, meg hát a mellette dolgozó producerek, és Don McLean 1971-es folklor klasszikusát, az American Pie-t mondjuk úgy, hogy újra gondolta, megreformálta, egy modern lüktető dance pop elektronikus felvétellé tette. Viszont 9 perces volt az eredeti, ők pedig egy 4 perc közelit akartak csinálni, úgyhogy mit csináltak? Az eredeti dal közepét úgy, ahogy van, kidobták, és hát lett belőle, ami lett, amúgy az egyik legsikeresebb dala. Indítom is! No.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most nálunk Ann Lee és a Two Times. Mindenki ismeri ezt a dalt. Ezzel a dallal vált világszerte ismert arcú előadóvá, viszont a popiparban már jóval korábban is jelen volt, hiszen a 90-es években ő volt a háttérvokálosa és szellemi énekese a rendkívül népszerű orosz Korona nevű Eurodance projektnek, például a Rhythm of the Night, Baby Baby, és még sorolhatnám. Úgyhogy mindenki ismerte, de valójában mindenki csak ezután a dal után ismerte meg. Jön a Two Times!

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Az óvodákban és bölcsődékben is fokozott figyelem kell a hőségben. Több mint 100 településen van vízkorlátozás. Gyalogosok közé hajtott egy autós Londonban. Villányi Eszter vagyok. Fokozott odafigyelést igényel a hőség az óvodákban és bölcsődékben is. Lannert Judit oktatási miniszter jelezte, ajánlásokat tartalmazó levelet küldött a tárca az intézményeknek. Arról írnak, hogy kerüljék a kinti programokat a legforróbb órákban, figyeljenek a folyadékpótlásra, az árnyékolásra és a fényvédelemre. A vezetőktől azt kérték, hogy kánikulához mért munkakörülményeket biztosítsanak a munkatársaknak. 110 helyen van korlátozás a Nemzeti Vízművek üzemeltetési területén. A kormány tájékoztatása szerint Zalaszentgrót víztározójának ellátásába a vízművek és a honvédség is besegít a helyi szolgáltatónak. Átmeneti zavarok voltak több településen is, így például Naszájon, Mezőkövesden, Vásárosnaményban, Nyíregyházán és Domoszlón. Ezeken a helyeken már helyreállt a szolgáltatás. Néhány településen még lajtos kocsi biztosítja a vízellátást. Arról is tájékoztatnak, hogy a Balaton vízállása 75, a Velencei tói pedig 51 cm. Tegnap óta ez nem változott, viszont a Velencei tó vízszintje 2 cm-vel van a valaha mért legkisebb vízállás alatt. Több mint 40 ezer gyermek nyaralhat idén nyáron az Erzsébet táborokban. Augusztus végéig változatos programokkal és teljes ellátással várják a résztvevőket, köztük hátrányos helyzetű beteg vagy gyógyuló gyermekeket is, mondta a rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
2: A Zánkai, a Fonyódligeti, a Zalaszabari és az Erdélyi Erzsébet tábor szolgálja a gyermekeket. Minden gyermek számára nyitottak, amikor túljelentkezés van, akkor viszont előnyt élveznek a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, a sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint fogyatékkal élő gyerekek is részt vesznek. A táborok filozófiájának középpontjában az élményszerzés áll. A programok tábortípustól és helyszíntől függően egy-egy turnusban 40 és 100 között mozognak.
1: Gyalogosok közé hajtott egy

0: Tegnap Londonban. Az incidensben 5 megsérültek, közülük 3 kórházba kerültek. A kocsit egy 34 éves szomáliai születésű brit állampolgárságú férfi vezette. Őrizetbe vették. A hatóságok egyelőre nem kezelik terrorcselekményként az esetet. Estére is marad a derült idő, mindössze 24 és 32 fok közé hűl a levegő, hajnalra 18-22 fok várható, a városokban és a vízpartokon ennél melegebb marad. Holnap a sok napsütés mellett néhol több lehet a felhő és az északi középhegységben, valamint a keleti tájakon elvétve kialakulhat zápor. 35-41 fok között alakulnak a csúcsok. Kedden tovább melegszik az idő, szerdán viszont egy hideg front hozhat enyhülést záporokkal, zivatarokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét, én Big Falvi Tomi vagyok, a Bikim. Hát az első órák az úgy elsuhant, mint egy nagyon kellemes villám a nyári záporban, bár ilyen jó zenék mellett nem is csodálkozom ezen, viszont folytatjuk a nagyon jó zenék listázását, jön most a Black Eyed Peas, ez a Pump It.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most egy történelmi sikerű dal, hiszen ez volt Tupac első kislemeze, amely két héten át vezette a Billboard Hot 100-as slágerlistát az Egyesült Államokban, emellett az Egyesült Királyságban is a negyedik helyig jutott, és a Rolling Stone magazin beválasztotta minden idők 500 legjobb dala közé. Azért ez már jelent valamit. Ez a California Love.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, nem akarok okoskodónak tűnni, de ugyebár millió egyszer elmondjuk, hogy ilyenkor, amikor az ember útnak indul, legyen nálunk elég folyadék, legyen az autó teletankolva, legyen a telefon feltöltve, és a többi, és a többi, és a többi. Viszont ma én jártam az M7-esen és az M1-esen is, és arra kérnék mindenkit, hogyha ebben a melegben elindultok valahova, egy dolgot még mindenféleképpen csekkoljatok le, hogy hogy állnak az autónak a gumiabroncsai, mert nagyjából olyan 4 vagy 5 autót láttam, ami defektet kapott ebben a melegben, úgyhogy mindenkitől kérem, vagy mindenkitől kérném azt a szívességet, hogyha elindul valahova, nézze át a kocsit úgy tényleg tüzetesebben. Higgyetek el, lehet, hogy elvesz az életetekből mondjuk egy 5-6 percet, viszont lehet, hogy megsporol pár órát. Egy ilyen napi bik is jó tanács, ennyi. Mivel megyünk tovább? Heinz Gábor Biga, Learning to Let Go. Nagyon nagy sláger, nagyon szeretem.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, úgy néz ki, hogy nagyon nagy világsztárok is követik a futball világbajnokságot, és hát Kolumbia, miután két győzelem után tovább jutott, hát Shakira a turnéjának a backstage-ében egy nagyon komoly tánccal ünnepelte meg a csapat, mondjuk úgy, hogy sikerét, és elnézve azt a csípőmozgást, és elnézve azt a szettet, én nagyon remélem, hogy Kolumbia nagyon, de nagyon sokáig jut ezen a VB-n, mert akkor Shakirából még több mindent láthatunk. A férfiak szerintem értik, hogy mire gondolok, de szerintem a nők is. Na, mindegy, ennyi, én most Shakirát elengedem, bár köböm napokig tudnám nézni. Na mindegy is, jön a Lóka. Hú, Tomi,

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Örög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután a papa meg a mama a csoda ladán hamar ért haza, és az

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Gloria Estefan ezzel a dallal nyitotta meg anno a VH1 TV csatorna legelső történelmi Divas Live koncertjét 1998-ban, ahol olyan divákkal lépett fel, tényleg ilyen teljesen elhanyagolható nevek, mint Mariah Carey, Celine Dion, Shania Twain, vagy éppen Aretha Franklin. Wow! Jön a Turn the Beat Around!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A sürgősségi ellátást is leterheli a hőség. Nagyon erős UV-sugárzás lesz holnap is, szerdán már enyhülés jöhet. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A közszférában otthoni munkavégzést rendelt el a kormány hétfőtől, mivel tetőzik a hőség. Ezt a miniszterelnök jelezte közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében hozzátette, lehetőség szerint erre kérnek minden munkáltatót is. Emellett javasolják a kinti munkavégzés elhalasztását. Csak indokolt esetben menjünk a sürgősségi osztályokra, erre is figyelmeztet az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán arról is ír, hogy a rendkívüli időjárás a sürgősségi osztályok betegforgalmán is érezhető. Életveszélyes tünetek, zavartság, ájulás, mellkasi fájdalom, nehéz légzés, súlyos kiszáradás vagy hőguta gyanúja esetén azonnali ellátásra van szükség. Ha enyhébb panaszaink vannak, akkor elsőként a házi orvosi ügyeleti vagy telefonos tanácsadási lehetőségeket vegyük igénybe. A tárcavezető egyúttal arra is kitért, hogy a hőhullám idején a legfontosabb a bőséges folyadékfogyasztás, hogy kerüljük a tűzőnapot, a kemény fizikai munkát, a sportolást, gondoskodjunk a bőrünk védelméről és figyeljünk egymásra. Jövő szerdán hatályba lép a 3 eurós uniós vámszabály. Ez azt jelenti, hogy az EU kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban található termékeket kategóriánként 3 eurós vám terheli, közölte a NAP szóvivője. Nincsmeier Szilvia kifejtette, ha például pólót, telefontokot és fülhallgatót is rendelünk egy csomagban, az 9 eurós plusz költség, míg ha 3 pólót veszünk, akkor összesen 3 euró a vám. Ezt egyébként beépítik a webáruház áraiba. Ma is megdőlt a napi melegrekord. A Hungaromet közölte, hogy az előzetes adatok szerint Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek ma. Az eddigi csúcs 39,9 fok volt. Azt is jelezték, hogy a Kékesen meghaladta a hőmérséklet a 30 fokot. Holnap fokozódik a hőség, az UV-sugárzás országszerte nagyon erős lesz. Az előrejelzés szerint eléri, és néhol meg is haladja a 8-as értéket. Az érzékenyebb bőrűek már negyed óra alatt is leéghetnek. Gondoskodjunk a bőrvédelemről. Estére is marad a derült idő, mindössze 24 és 32 fok közé hűl a levegő, hajnalra 18-22 fok várható, a városokban és a vízpartokon ennél melegebb marad. Holnap a sok napsütés mellett

0: Néhol több lehet a felhő és az északi középhegységben, valamint a keleti tájakon elvétve kialakulhat zápor. 35-41 fok között alakulnak a csúcsok. Kedden tovább melegszik az idő, szerdán viszont egy hideg front hozhat enyhülést záporokkal, zivatarokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Bigfalvi Tomi vagyok, a Biki, vagy így a VB kapcsán mondhatnám, hogy az első félidőnek vége, a csapatok felfrissültek, úgyhogy jön a második félidő, és hát nagyon komoly zenék lesznek az egyszer biztos erős kezdéssel, hiszen a Coldplay jön, ez az Adventures of a Lifetime.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és azt javaslom, hogy csapjunk a lovak közé, nézzük meg, holnap kit kell felköszönteni névnapja alkalmából. Na kérem szépen, 29-én Péter és Pál névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni az Aladárokat, az Aliciákat, az Emmákat, a Kesziket, az Orbánokat, a Páveleket, és kérem szépen a Petrákat, úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne habozz, holnap reggel mindenféleképpen köszönj fel őket egy telefon vagy egy SMS formájában, és pont, Simply Red, Something's Got Me Started, most jön itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, tegnap előtt volt 30 éve. Még egyszer mondom, 30 éve, hogy Jay-Z kiadta az első lemezét, és elindult egy olyan úton, ami odáig vezetett, hogy a világ leghíresebb és legnagyobb producerei között sorolják az ő nevét. Nem mellesleg az is jót tett neki, hogy feleségül vette a világ másik egyik leghíresebb énekesnőjét, rekordtartó és a többi Beyoncé-t. Úgyhogy az ő párosuk érkezik most, Jay-Z és Beyoncé, és tőlük a Bonnie and Clyde.

0: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy ikonikus Barry White feldolgozás. És ez volt a dalnak a legnagyobb problémája, hogy a jogtulajdonosok nem engedték, hogy az eredeti hangot használják. Ezért a producerek felkérték a brit énekest E-Roy Spoonface Powell-t, hogy ő és az elképesztő vokája nyomja erre a dalra fel a szöveget, és hát annyira, de annyira hasonló Barry White hangjához az ő hangtónusa, hogy nagyjából még a szakértők is megvannak arról győződve, hogy nem tettek eleget a felhívásnak, és az eredeti Barry White szöveget használták. Kicsit lehet, hogy ilyen fifikásnak tűnik a dolog, de hogyha meghalljuk a dalt, akkor már így nagyjából minden kitisztül. Jön a Black Legend, ez a You See the Trouble with Me. Na, kérem szépen.
1: 1975, we brought you an album with a song.

Watch the movie.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, hogyha a világ egyik leghíresebb énekese, aki nem mellesleg még lovagi címet is kapott nemrég, arra kér minket, hogy engedjük meg, hogy ő szórakoztasson minket, akkor én azt mondom, hogy engedjünk neki. Jön Robbie Williams és a Let Me Entertain You.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és eljutottunk arra a pontra, amikor azt mondom, hogy indul a vasárnap utolsó órája. Van, aki ennek örül, van, aki nem, én személy szerint igen. És annak is, hogy a csodálatos Inna kezdi ezt az órát, jön tőle a hát. Úgyhogy pörögjünk egy picit.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött az az idő, hogy megnézzük, milyen idő várható a holnapi napon, azaz hétfőn, és hát nagyon jó hírekkel szolgálok azoknak, akik mondjuk otthon vannak, vagy szabadságon, hiszen 25 fokra ébredünk, és 39 fok lesz napközben, nulla felhő az égen, vagy legalábbis nagyon kevés, és megint kiírták azt, hogy kánikula. Már mondjuk 39 foknál nem is csodálkozom ezen, úgyhogy mindenki, aki otthon van, az érezze jól magát, aki pedig melózni megy, hát az meg bírja ki valahogy, és mindenféleképpen legyen nála valamilyen frissítő ital, amivel úgymond kis energiát tud adni a szervezetnek, na meg hűtő funkciója is van. Ennyi. Nálunk pedig a Red Hot Chili Peppersnek van olyan funkciója, hogy elkápráztat minket tudásával, hiszen jön az Other Side.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalt az előadó Mika mély frusztrációjában írta, miután a nagy lemezkiadók vezetői visszafelezték a demóit. Azt követelték tőle, hogy változtassa meg a stílusát, és próbáljon meg úgy hangzani, mint az akkori trendy brit előadók, mint például Robbie Williams. A dal egy gúnyos válasz nekik, és arról szól, hogy bármilyen személyiséget képes lenne magára ölteni, akár a gyönyörű színésznő Grace Kelly bőrébe is bújna. Jó sikerült neki. Kreatív, tetszik.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk. Ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Ezt a két oldalt kéne megkeresni, ezt a két oldalt kéne lecsekkolni, megvizsgálni, végigörgetni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönöm előre is, és köszönjük előre is, és hogy mivel megyünk tovább, az isteni Mark Anthony jön, ez az I Need You.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a móka mára. Én nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat. Én egy hét múlva jövök vissza. Addig is élvezzétek az életet, élvezzétek a jó időt és a nyarat. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Már csak annyi maradt hátra, hogy azt mondjam, ciao, ciao, és persze, ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM.